0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retrós lágerek társaságában.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a 90-es évek zené. Itt az SMR-ben.
1: I go away.

0: a 107,1-en. A 90-es
1: évek magyar slágerei. Itt nálunk, a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszám. 107,1.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: Búcsúzhat a nyár, osolhat az ősz, tombolhat a tél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
1: A 107,1 MHz-en.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-14.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: dum. Puff! Ne,
1: zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei
1: a 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
1: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy a vajdasági magyar ügyeknek kizárólag akkor lehet gazdája a jövőben, hogyha az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek. Koalícióban indul a közelgő szerbiai parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt. Az SPS főbizottsága egyhangulag döntött arról, hogy az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listán méretteti meg magát. A párt közleménye szerint az SPS politikájának két alappillére az államépítő és a szocialista irányultság. Több ezer zarándok érkezett Kisboldogasszony ünnepére a doroszlói Szentkútra. Az idei búcsú mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. A kegyhelyre Vajdaság több településéről, valamint Magyarországról és külföldről is érkeztek hívek. Az eseményen a nemrég megújult Mária szobrot is felszentelték. A Szentkút ünnepe már a Vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. Csütörtöktől december 31-ig nem fogad utasokat az új Belgrád vasútállomás. Az állomást munkálatok miatt zárják be, közölte a Srbija Voz. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban az utasok a Tosin-Bunár megálló helyet használhatják az új Belgrád állomás helyett. A Srbija Voz arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10-et. A délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek. És ami az időjárást illeti, napos idő várható, majd délután megnövekszik a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de csapadék még nem valószínű a térségben. A déli délkeleti szél élénk lesz, a hőmérséklet 33-35 fok körül alakul.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Mozaik.
3: Mozaikos szép napot kívánok a hallgatóknak szeptember 8-án szerdán, amikor is Ádám névnapja van, őt illik ma felköszönteni. Egyébként 95 éve ezen a napon született Latinovics Zoltán, Kossuth és Jászai Mari díjas színész, színész király. 31 éve, hogy elhunyt Móricz Virág író, azután 474 éve a törökök 60-70 ezer fős hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat, és hát még sorolhatnám itt a mai nap eseményeit, majd szemezgetünk még a nap folyamán belőle. Ma is nyárias időben lesz részünk, kellemes 30 pár fokos hőmérséklettel, de érkezik majd egy hideg front, melynek hatására itt az elkövetkező napokban akár csapadékra is számíthatunk végre. De hát volt ez már így máskor is, és nem lett belőle semmi, úgyhogy most csak reménykedjünk, hogy lesz egy kisebb esőzés. Tetőzik a hőssége miatt, melegfronti hatással lehet számolni a nap első felében, majd a második felében a hideg front az, ami bizony megviseli a szervezetünket. De hogy egy kicsit lazább legyen, akkor mi majd nagyon jó zenékkel fogunk kedveskedni a hallgatóknak, továbbá beszámolunk a Kisboldogasszony napi búcsúról, a 6000 dináros támogatásokkal is foglalkozunk, bemutatjuk a Topolyai Alapfokú Zeneiskolát, és a Palicsi 36. alkalommal megrendezésre kerülő hagyományos szüreti napok idei programját is ismertetjük. 14 óra után pedig Harmad Károly Ferences szerzetessel hallhatnak majd beszélgetést. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Dédit Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Nagy Viktor adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en. Ahogy tőlem megszokhatták, így rögtön az óra elején az áramszolgáltató híreivel is érkezem. Több településen számíthatunk áramszünetre a mai napon, így Szikicsen, a Titómalsar utca páratlan oldalán nem lesz áram 8 és 12:30 között, Szabadkán az Ivololeri bár, az Esperanto, a Mirko Bogovic, az Iván Bróz, valamint a Jó Lajos utcában 8 és 10 óra között nincs áram, Mérgesen a Lajos úton, a Hosszú soron, a Bástyár úton, Csikérje területén, Rákicsi végén, Csikérje utcában megy, Rozika Vukovic, Pestcsara, Nikola Tesla és környéke 9 és 13 óra között számíthat áramszünetre. Szabadkán az Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Alexa Dundic, Frederik Chopin, első felkelés, Bózás Sárcsevégy, Nyegos, Deszenka Maximovic, Josip Eugén Tomic, Mari Köri, Gyorgyen Natorsevics, Ráde Koncsár, Szlavónia, Bitola, Olá Sándor, Albert Einstein, Pell Gerlért, Jaksics utcában, Fehér Templom utcában, Kizúr Istvánban, Ady Endre, Szava Kovácsevics, Kis Ferenc, Bánia, Josip Krás és a Szegedi úton, valamint a Petrinya utcában 11 és 13 óra között nem lesz áram. A részletes információt megtalálják a pannonrtv.com-on.

0: következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk.
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: A Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
6: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 9-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok: 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 26 para, 1 svájci frank 124 dinár 71 para, 1 angol font 136 dinár 67 para és 1 amerikai dollár 100 dinár 86 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Közélet.
2: Közélet.
1: Politika.
2: Politika. Politika.
1: Kultúra.
2: Kultúra.
1: Sport.
2: Sport.
3: Hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Vendégünk pedig a stúdióban nem más, mint Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Elnök úr, köszöntöm a műsorban.
5: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
4: Kezdjük is a fontos témákat, méghozzá tartományi dolgokkal. Hogyan értékeli a 2026-os költségvetés első féléves végrehajtását tartományi szinten, és melyek lesznek az év második felének legfontosabb prioritásai?
5: Alapvetően a 18. ülés legfontosabb témaköre volt, negyed évente kerül a költségvetés végrehajtása napirendre, úgyhogy ez volt a központi téma. Ezen felül azért Vajdaság fejlődés vonatkozásával jó néhány fontos döntést hoztunk, mint a turisztikai ügynökségnek a beszámolójának az elfogadása, illetve a mezőgazdasági fejlesztési alap, az urbanisztikai intézet vonatkozása, néhány területrendezési tervnek az elfogadása, illetve a költségvetést is picit módosítottuk, hogy az asszály okán veszélybe került csatornarendszer elvégzendő munkálata és forrást tudjunk teremteni. De valóban a költségvetés végrehajtása volt a központi téma, és itt azt tudjuk elmondani, hogy gyakorlatilag a közel 60 milliárd dináros költségvetésnek a bevételi oldalának időarányosan a fele meg is valósult, azaz pontosan precízen került tervezésre. Míg a kiadási oldalon ilyen 35% a megvalósítás. Ez a tavalyi évhez mérten mintegy 7%-kal több, és összességében mintegy 1,1 milliárd dinárral több, mint a tavalyi évben. Ezt úgy kell értelmezni, hogy nagyon sok beruházás, pályázat, kiírása a másik negyed évben történt meg, közbeszerzések, és ezek realizálódnak, vannak refundációs alapon megvalósuló pályázatok is. Az év végén minden esetben az elmúlt 20 évben, 25 évben is, de az elmúlt 10 évben közel 100% a megvalósítás, úgyhogy fontos az, hogy a tervezett ütem szerint alakul a költségvetésnek a megvalósítása. Nagyon fontos dolog a közösségünk számára, Nagy Kikinden a Fejés Klára általános iskolában gyakorlatilag teljes egészében pénzügyi szempontból realizálódott a beruházás. A szabadkai közúti infrastruktúra fejlesztésére a korábbi elvégzett munkára 150 millió dinárt biztosítottunk, és van egy kötelezettségvállalásunk, ami majd a következő időszakban valósul meg, ez egy 120 millió dináros közúti infrastruktúra fejlesztés. A Miloš Tenenský iskola Újvidéken megújul, itt 230 millió dinár értékben valósul meg beruházás. A Kamanci intézet egyes intézetnek a épületének a beruházása is tovább haladt, illetve a Vrödniki szennyvíz tisztító is, de azt is el tudjuk mondani, hogy a zentai közterületi és közúti videó megfigyelő rendszer is realizálódott, Tornyosi-Bogarasi útfelújítás, Kisessen a Deák Ferenc utca kiépítése, Kúrán a Petőfi Brigád általános iskola, vízesblokk és tűzcsaphálózatának a felújítása, Cseh Károly általános iskola felújítása Törökfalun. Ez is az első fél évben már realizálódott. Itt a közel 30 millió dinárs beruházásból 20 millió dinárt biztosította Zoltot Róbert vezette tartományi oktatási titkárság. Akár említhetném a bácskertesi József Attila általános iskolát is, ahol megvalósult a beruházás, de 2026 második felében a Kosztolányi Dezső Tehetség Gondozó Gimnáziumnak az épületének a megvalósítására, felújítására, előlátott eszközöknek a felhasználása is valósággá fog válni. Az ingatlan megvásárlásra került, tervezési folyamata a végéhez közeledik, úgyhogy a közbeszerzés kiírása is karnyújtásnyira van. Zentő Közkórház pulmológiai épülete vonatkozásában is hasonló dolgokat lehet elmondani, a Csókai Egészségház vonatkozásában is az év második fele hoz majd előrelépés. Török Kanizsai sportcsarnok, Magyar Kanizsa Martonos községi út rehabilitációja, Zentő utcák aszfaltozása, Magyar Kanizsa gyógyfürdőbe egy kisebb felújítás, a Felsőhegyi Egészségház rendelője, kisegyesen széles utca útpályának helyreállítása, és számos projekt még, hiszen a költségvetés az számoknak a halmaza, fontos a százalék, fontos, hogy mekkora összeg, de igazából az emberek szempontjából ezek a projektek adják meg az értelmét.
4: És ugye beszéltünk, vagyis érintőlegesen az asszályról, de az idei rendkívüli asszály, mert erről is szó volt az ülésen, milyen beavatkozást tesz szükségessé a vajdasági mezőgazdaság is, vízgazdálkodás területén, illetve a Deliblati homokpusztán történt tűz milyen tanulságokkal szolgál a természeti területek védelme szempontjából, ennek kapcsán milyen következtetéseket vontak le az ülésen?
5: Az ülés egyik pontja az volt, hogy közel 400 millió dinárt biztosítottunk a vízalap számára, hogy a Duna és a hozzá kapcsolódó csatornahálózatban elvégezésre kerülhessenek azok a munkálatok, amik biztosítják azt, hogy az öntöző rendszerek ne álljanak le, hogy ne száradjanak ki ezek a csatornák, és így a talajvíz ne húzódjon vissza ezen a területen. Azt gondolom, hogy gyors reagálással sikerült ott elérni. Ennek ellenére az asszály óriási kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, és természetesen a vízmegtartás és a vízgazdálkodás vonatkozásában felelős stratégiai hozzáállásra van szükség. Ugyan nem volt a képviselői ülés napirendjén a Deliblátói homokpusztán tomboló tűz, azonban ezt témává tették a képviselők. Én úgy éreztem, hogy mindkét oldal számára fontos, hogy elmondják ennek kapcsán a véleményüket. Én még igyekeztem ezt kontextusba helyezni, pedig nagyon fontos, hogy amíg folyik a tűz elleni védekezés, a Vajdaság Erdélyi Közvállalat munkatársai, a katasztrófa védelem munkatársai, rendőrség, tűzoltóság, külföldi partnereknek a bevonásával, helyiek bevonásával, addig azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk, hogy a szakemberek munkáját támogassuk, ne akadályozzuk, ne tegyük napi politikai pontszerzés tárgyává, hiszen most a legfontosabb, hogy megfékezzük a tüzet, vagy abban a pillanatban az volt fontos, hogy megfékezzük a tüzet. Ez sikerült, kontroll alá került. Nagy területről van szó, nagyjából a természetvédelmi övezet egyharmada égett le, és még vannak gócpontok. A szárazság, az esőnek a hiánya, nagy szél az időről időre képes újra lángra lobbantani a tüzet és a természetet tovább rombolni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hálát mondjuk azoknak, akik az emberi életet, a természeti értékeket és a vagyont is védik, időt, energiát nem spórolva és az életüket kockáztatva. Ezt újra megtenném. Köszönet, és várjuk azt, hogy a tűz teljes mértékben elhatásra kerüljön, ekkor indul egy felülvizsgálat, felelősség, és hát természetesen, ami sokkal fontosabb mindennél, a rehabilitációs tervnek az elkészítése, hiszen azt a területet, azt nyilván a természet is szeretné visszakapni, és azt gondolom, hogy számunkra is fontos, hogy ugyanazt a természet értéket képviselje, mint korábban.
4: A fejlesztésekről már érintőlegesen itt az oktatásiakról is beszéltünk, de az új tanév kezdetén a vajdasági oktatási infrastruktúráról kell még beszélni, több helyen történt fejlesztés, ilyen például, amit említett néhányat, illetve a Szabadkai Majsai úti iskolában is volt. Hol várhatóak még beruházások, illetve milyen forrásokat tud erre biztosítani a tartomány?
5: Ez fontos elmondani, hogy mindennek az értelme, hogy az iskolába járó gyermek, nekik igyekszünk olyan oktatási környezetet biztosítani, ami támogatja fejlődésüket biztonságos, és ennek vonatkozásában el tudjuk mondani, hogy az idei évben több magyar elsős diák van, mint korábban. 118 magyar első osztályban 1290 gyermek, ami örvendetes baj sem volt. A tanévnyitót gyakorlatilag megduplázódott az elsősöknek a száma. Ez egy érdekes recept lehet mindenki számára, egy ilyen kis közösség. Hogyan tudott ilyet produkálni? Azt gondolom, hogy ez fontos, de Majsi úti általános iskolában is több az elsős, magyar és szerb osztályban is visszanyerte a kondícióját az osztályok vonatkozásában, a diáklétszám vonatkozásában is az iskola. Folyamatosak a fejlesztések, egy olyan közlekedési poligon került felújításra, ami 50 éve nem, és gyakorlatilag az egyetlen ilyen jellegű gyakorló pálya, amit nem csak a Majsúlyti általános iskola, más általános iskolások és külsősök is tudnak használni. Azt elnézést. Nagyon fontosnak tartom, hogy idén is tudtuk biztosítani a tankönyv támogatást. Több mint 10 000 diák kapott tanszert, illetve tankönyvet. El kell mondani azt is, hogy csúsztak be hibák, korábbi nyomtatás kapcsán talán 13 magyar helyesírásnak nem megfelelő borítójú könyv került ki. Gyors reakciónak köszönhetően ez cserélésre került. Ott, ahol késtek a könyvek, azoknak a pótlása és a biztosítása folyamatban van. Ezt mondjuk párhuzamban lehetne állítani az Európai Unió országaival és az ott folyó kisebbségvédelmi, magyar oktatás fejlesztési hajlandósággal és törekvéssel. Romániában a komplett 9. osztály egy darab tanszer nélkül indult el az iskolába és kezdte meg a tanévet, ami az is hozzátartozik, hogy az online tananyagnak az elérhetősége is 2-3 hétre tehető. A nyomtatott példányszámoknak, a legyen a példányoknak a készhez kapását meg most tudják jelen pillanatban még megjósolni sem. Így, ha a kontextusba helyezzük, akkor értem az aggodalmat, és jogos. Gondolom, mindenkinek felelősség teljesen kell tenni a munkáját. Magyar Nemzeti Tanács így járt el, amikor szembesült a hibával, akkor reagált, a Vajdasági Magyar Szövetség oktatási államtitkárával karöltve ezt gyakorlatilag pillanatok alatt megoldották, de ha az Európai Unióban ilyen megtörtént, akkor ehhez mérten Szerbiában, Európába igyekvő országban az erdélyi magyarsághoz méretében összehasonlítottanul lélekszámban kisebb közösségben azt gondolom, hogy az érdekérvényesítő erőnk azért még mindig rendben van, és ha így szemléljük, akkor azt gondolom, hogy meg kell dicsérni az oktatással foglalkozó szakembereinket, hiszen minden diák megkapja, és legtöbbjük már meg is kapta a tankönyveket. Folyamatosan megújuló iskolákba járnak az elmúlt tanévben, mint egy 80 oktatási intézmény újult meg Vajdaság területén, mint egy 500 millió dinárból. Ehhez hozzávehetjük, hogy az elmúlt 10 évben 4-500 közötti az intézmények száma, amelyek megújultak, és 3,3-3,5 milliárd dinárt fordítottunk erre, és az idejében is van a költségvetésben, a Vajdaság autonóm tartomány költségvetésében ilyen célokra pénz, tehát további iskola fejlesztésre lehet számítani. Petőfi Sándor általános iskola Hajdújárás, október 18 általános iskola Zentogudaras, Nikola Gyurkói zeneiskola Magyar Kanizsa, Dózsa György általános iskola, Gunara, Samu Mihály általános iskola, Péter Réve, ezek mind olyan beruházások, amelyek nagyon közel állnak a befejezéshez, folyamatban vannak, és a tartalmányi költségvetés biztosít. Samu Mihály általános iskola, Péter Réve, ezek mind olyan beruházások, amelyek nagyon közel állnak a befejezéshez, folyamatban vannak, és a tartalmányi költségvetés biztosítja hozzá a forrást.
4: Megboldogult pászt.

0: sör és sörkészítés, borászat, mezőgazdaság, modernizáció, kender feldolgozás vonatkozása meghatározó közösség volt, és azt kell mondani, hogy ma is egy élő közösség, a 25, vagy több mint 25 nemzeti közösség közül ők az egyik, és a vajdaság területén székhelyen rendelkező nemzeti közösségek közül, illetve székhelyen rendelkező magyar nemzeti tanács közül az egyik pont a németeké Zomborban, mint egy 2000 fő ér vajdaságban, és ma is a gazdasági, társadalmi és kulturális életünknek a részét képezik, tehát egy élő közösség, és élő kapcsolatot tartanak fel, illetve tartunk fel a Dunamenti Svábok szervezeteivel. Azt gondolom, hogy ez fontos, és hogy hozzájárulnak ők ahhoz, hogy ma Vajdaság első külkereskedelmi partnere Németország. Egy olyan külkereskedelmi partner, amelyet több mint 2 milliárd eurónyi forgalmat valósítunk meg, és külkereskedelmi szuficitben vagyunk, azaz többet exportálunk Németországba, mint amennyit onnan importálunk. Azt gondolom, hogy fontos érték, és bajor vidékről érkeztek a barátaink. Onnan is vannak beruházások, működő beruházások Vajdaság területén, tehát hozzájárulnak ehhez a jó gazdasági kapcsolatokhoz is, és ezekben a kapcsolatokban rejlik a gazdasági együttműködés fejlesztésének a lehetősége, és benne van a Bajor Tartományi Parlamenttel való együttműködésnek az előmozdítása, ami szintén sok területen összekötheti a közösségeinket, de vannak nagyon jó példák, Beska és Karlsruhe együttműködése 16 éve működnek együtt, diákcsereprogramon mintegy 600 diák vett részt, és a Dunamenti Svábok most is a Beska Fest nevű rendezvényre érkeztek, föllépőként, vendégként. Azt gondolom, hogy minden régiós együttműködés fontos. Nem a múltnak a, és múlt sebeinek a föltépésével foglalkozunk, a múlt az adott. Kimondtuk, hogy a jó és a rossz között ez a válaszvonal az nem országok és nemzetek között húzódik, hanem az emberek lelkében van, mindenkinek egyéni felelőssége, hogy a jót cselekedje és azt pártolja. Ezt a múltat, a közös múltunkat azt arra igyekszünk használni, hogy a közös jövőt alakítsuk, akár gazdasági, akár kulturális együttműködés vonatkozásában.
1: És még a végére visszatérnék egy kérdés erejéig az oktatásra. Hogyan értékeli, hogy az Újvidéki Egyetem annak fényében, hogy a Shanghai rangsorban továbbra sem szerepel a világ első 1000 egyeteme között, amióta kicsúszott az első 1000-ből, hogy ennek a helyzetét, illetve a belgrádi helyezése is visszaesett az utóbbi időben?
0: Hát azt láthatjuk, hogy csökken folyamatosan az elmúlt években a diáklétszám, az elsők beiratkozása visszaesett 7000-ről kevesebb, mint 6000-ről 5836-ra, és az idei évben a beiratkozás ugye még nem zárult le, de nagyobb karokon a számok azt mutatják, hogy várható visszaesés. Ugyanakkor egy óriási tudásközpont az Újvidéki Egyetem, 14 kar, 3 tudományos intézet, 50 ezer hallgató és 5000 akadémiai dolgozó, 350 akkreditált képzés, 250 laboratórium, eddig már 140 startup és spin-off vállalkozás nőtt ki innen, tehát potenciál az egyértelműen van, de az oktatásnak az ellehetetlenítése, a blokkádok valóban oda vezettek, hogy csökkent a diákok létszáma, és ez nem csak Újvidéken, Belgrádban, és lejjebb csúsztak a rangsorban. Utoljára 2020-ban volt ilyen, hogy a top 1000-ben nem volt benne az Újvidéki Egyetem, és akkor sikerült visszamászni, most 25 után 26-ban sem sikerült. Egy hosszabb munkát igényel az, hogy az elmúlt évek rombolását sikerüljön helyreállítani. Ugyanakkor a magyar tannyelvi tanítóképzőkar 50%-kal növelte a beiratkozó diákoknak a számát, ahol kiszámítható a tanulás lehetősége, adott az intézményi folytonosság, ahol a karrier, a diplomaszerzés nem bizonytalan, ott és következetes munka folyik, ott rendben van a diák létszám is. Ugyanez mondható el a MATE zentői kihelyezett képzésén, 102 aktív hallgatójuk van.

0: És az elmúlt három évben a korábbiakhoz mérten duplájára, másfélszeresére, melyik évben hogyan sikerült növelni a létszámot, ami azt gondolom, hogy fontos. A diákjainknak az itthon maradás szempontjából a modern, korszerű, de itthon is hasznosítható tudás és itthon elismert diploma azt gondolom, hogy a legfontosabb belépő a nyelvtudással együtt.
1: Legyen az a végszó. Juhász Bálintnak, a tartományi képviselőház elnökének köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Búzás Zsuzsanna vagyok, hírek következnek. A Vajdasági Magyar Szövetség készen áll a kampányra, mondta dr. Pásztor Bálint a Szabadkai Magyar Rádió műsorában. A VMS elnöke kiemelte, hogy a vajdasági magyar ügyeknek kizárólag akkor lehet gazdája a jövőben, hogyha az egyetlen magyar listára, a Vajdasági Magyar Szövetség listájára szavaznak a vajdasági magyar emberek. Koalícióban indul a közelgő szerbiai parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt. Az SPS főbizottsága egyhangulag döntött arról, hogy az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listán méretteti meg magát. A párt közleménye szerint az SPS politikájának két alappillére az államépítő és a szocialista irányultság. Több ezer zarándok érkezett Kisboldogasszony ünnepére a Doroszlói Szentkútra. Az idei búcsú mottója: Krisztus anyja vezesse lépteinket. A kegyhelyre Vajdaság több településéről, valamint Magyarországról és külföldről is érkeztek hívek. Az eseményen a nemrég megújult Mária szobrot is felszentelték. A Szentkút ünnepe már a Vajdaság egyik legjelentősebb vallási eseményévé vált. Csütörtöktől december 31-ig nem fogad utasokat az új Belgrád vasútállomás. Az állomást munkálatok miatt zárják be, közölte a Srbija Voz. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban az utasok a Tosin-Bunár megálló helyet használhatják az új Belgrád állomás helyett. A Srbija Voz arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást. 37 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak Szerbiában, amelyet elsősorban fertőzött szúnyogok terjesztenek. A legtöbb esetet Belgrádban regisztrálták, összesen 10. A délbácskai körzetben 9, Sumadiában 5, a közép- és délbánáti körzetben 4-4, az északbánáti körzetben 2 esetet jelentettek. És ami az időjárást illeti, napos idő várható, majd délután megnövekszik a felhőzet egy érkező hidegfront hatására, de csapadék még nem valószínű a térségben. A déli délkeleti szél élénk lesz, a hőmérséklet 33-35 fok körül alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
6: Csak a legfrissebbek, egy óra múlva is.
0: A 107,1 MHz-en.
6: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
10: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: Időjárás.
1: Közlekedési hírek.
0: Határhelyzet.
1: Közérdekű információ.
0: A legjobb retro zenék társaságában.
1: Ez a Mozaik.
0: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik második órájában léptünk. Ádám névnapja van, őt illik felköszönteni szeptember 9-én. Az Országos Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint már is 18, illetve 22 fokot mutat a hőmérő higanyszála, így 18 Palicson, Zomborban, 21 Újvidéken, 22 Nagybecskereken, Nagykikindán 19, Karlovácon 24 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és 22 fok van Belgrádban. Ez a nap folyamán még egy tízessel emelkedni fog. Tetőzik a hőség, emiatt melegfronti hatással lehet számolni. Napközben még azért élvezhetjük ezt a szép időt, szeptemberi időt, de a melegre érzékenyeknél migrén, fejfájás, gyulladásos panaszok egyaránt előfordulhatnak. A reggeli hűvös pedig a kopásos eredetű ízületi bántalmak felerősödését okozza. A nagy napi hőingadozás, gyors délelőtti felmelegedés hatására vérnyomás problémák, szédülés, rosszul lét előfordulhat bárkinél. A nap nagy részében napos idő várható, ez jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Műsorunk folytatásában a tegnapi kisboldogasszony napi búcsúról hallhatnak majd összefoglalót, azután a 6000 dináros támogatásokról is szó lesz. Ha tovább megyünk, akkor bemutatjuk majd a Topolyai Alapfokú Zeneiskolát is, és a Palicsi Szüreti Napok programjáról is szólunk. Előtte azonban, ugye pici változás történik a műsorban, hamarosan a gyászhíreket hallhatják, tartsanak velünk!

Tisztelt hallgatóink, a Szabadkai Magyar Rádióban gyászjelentések következnek. A Szabadkai Funerótemetkezési Magánvállalat tájékoztatója szerdán, szeptember 9-én. 69 esztendős korában meghalt Szábó Pavlakovics Kelebia, Kizúr István utcai lakos. Temetésem a 11 órakor lesz a Séterdei Pravoszláv temető Osztoics kápolnájából. 94 éves korában elhunyt Anna Matics, szondi lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a szondi temetőben. A funérótemetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgya út 2, telefonszám 55 44 33.

0: Ajánló következik.
1: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar. Szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia. 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operettének lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55 65 629-es telefonszámokon lehet. 18. Kukorica Fesztivál Tordán, szeptember 18-án és 19-én.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Tisztelt hallgatóink!
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A Doroszló Szentkót idén is zarándokok sokaságát várt a Kisboldogasszony ünnepe alkalmából. Szeptember 7-én és 8-án több mint 10 000 hívő fordult meg a Szűz Mária keresztények segítsége egyházmegyei kegyhelyen. Kisboldogasszony napjának fénypontja az érseki szentmise és a kegyszobor áldó körmenet volt. A helyszínen kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot.
4: Az ünnepi, érseki, magyar és latin nyelven zajló nagymisét Monsignor Santo Gangemi érsek, apostoli nuncius vezette.
5: Il giorno in cui la Chiesa esulta per l'ingresso nel mondo.
6: Isten nem a bűnre teremtett minket, nem szánt középszerűségre, nem akart szürkének és befejezetlennek. Szentnek gondolt el minket, szentlőtelennek álmodott meg. Mégis, és így szólal meg bennünk a lelkiismeret, senki közülünk nem felel meg teljesen ennek a hívásnak. Mindannyian, még a legnagyobb szentek is valamilyen megbánni valóval a szívükben róják a föld poros útjait. Valamivel, ami még nem felel meg annak a tervnek, amelyet Isten álmodott rólunk. Mindannyian, egyetlen kivétellel, és ez Mária.
4: Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az ünnepnap jelentőségéről következőképpen nyilatkozott.
7: Kisboldogasszony napját ünnepeljük itt Doroszlón, a Vajdasági Magyar Közösség egyik legfontosabb szakrális helyén. Nagy örömömre szolgál az, hogy az összefogásról, az összetartásról a vajdasági magyarok újból tanúbizonyságot tettek, hiszen a szobor közösségi adományból újult meg, az a 165 éves Szűz Mária magyarok nagyasszonya szobor, amit a Vajdasági Magyar Közösség tagjai tisztelnek. Rengeteg zarándok látogatott el ide, egy csodálatos feltöltődésben, egy igazi lelki napban volt részünk.
4: Hugyik Richárd, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke Kisboldogasszony közösségi üzenetéről ezeket mondta.
8: A Magyar Nemzeti Tanács számára rendkívül fontos a vallási zarándokhelyeknek a megőrzése, és ezt a maga központi jelentőségének tudatában értékeljük, ugyanis az egész vajdasági magyarságnak az egyik, hogy is mondjam, tehát szentségi központja a doroszlói Szentkút, amely összegyűjti a katolikus híveket az egész területről. Nagyon szépen megújult. Horváth Ákos atya ugyanide helyezett plébános úr és a kegyhelynek az irányítója nagyon sok munkát, imádságot tett ebbe a célnak az elérésébe, és ezt el is érte, gyönyörűen megújult a Szűz Mária szobor, és egy baldahinnal látták el, ami szintén nagyon szép, és esztétikailag nagyon jelentős. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a művészeti alkotások túlmutatnak önmagukon, és arra hívják fel a figyelmet, hogy a szentség révén valahogy önmagunkon túlmutassunk, és valahogy a jelenből egy olyan időtlen örökké valóságba irányítsuk a figyelmünket, amelyek viszont ebben a világban tartanak meg bennünket, egyénként is, közösségként is, és magyarságként is, mert ennek a magyarságnak szerintem pont ez a szimbólum, a doroszló is mutatja, hogy nem önmagában van a léte, hanem egy komoly küldetése is van, és ezt a megújult Szűz Mária szoborba is fogja tölteni.
4: Főtisztelendő Horváth Ákos atyával, a Doroszló Szentkút igazgatójával beszélgetek. Ennek a mostani Kisboldogasszony ünnepnek több különleges pontja van, így a mai érseki mise is, illetve a szoboravató.
9: Igen, 2026-ban igyekeztünk olyan fejlesztéseket megcselekedni itt a Doroszló Szentkúton, amely már elengedhetetlen volt. Végbe ment a 165 éves kegyszobrunk restaurálása, illetve sok kisebb fejlesztést tudtunk befejezni idén, szeptember 7-ére, 8-ára. Mindezt a hívek adományából és a jóvoltukból sikerült befejeznünk, és a nagymise végén majd egy szoboráldó körmeneten vehetünk részt, és amikor leérünk a kegyszoborhoz, érsek úr fogja megáldani a az augusztus közepén hozzánk visszatért restaurált kegyszobrot, és már a megáldott kegyszobor előtt fogunk közösen egy felajánló imát tenni a doroszlói szűzhöz, kérve a doroszlóiak és egész vajdaság oltalmát Boldogságos Szűz Máriától.
0: Egy nagy összefogásnak lehetünk tanúi, voltunk tanúi az elmúlt héten, ahol a falubeliek, illetve a környékbeli települések hívei jöttek és segítettek előkészíteni a Szent Kutat erre a mai ünnepre. Ez a két nap, szeptember 7-e és 8-a pedig a szívemben a hála, mert annyi ember dolgozik itt most éppen önkéntesen, hogy ez a búcsú teljesen zökkenőmentesen zajlódjon, hogy egyszerűen nem tudok nekik eléggé hálás lenni. Tényleg nagyon sok ember eljött ma, nagyon sokan itt vannak, és nagyon sokan fontosnak tartották ezt az ünnepet is, ahogyan sokan fontosnak tartották a szobor restaurálási projektünket is.
4: A Szent Kút igazgatója, főtisztelendő Horváth Ákos hálatelten elmondta még, hogy a kegyszobrot védő baldahin pedig Király Szilárd és családja adománya, valamint a hívek adakozásának köszönhető, hogy megújult a kegyszobor környezete is, és jelzőtáblák kerültek ki, valamint felújíthatták a kegytemplom orgonáját egy névtelen adakozó jóvoltából.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: Kis János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Okay. Ajánlót hallottak.

0: A nagykorú szerbiai állampolgárok vasárnap éjféltől jelentkezhetnek a 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra. Sinisa Mali pénzügyminiszter, a szerb kormány első alelnöke az Instagram oldalán közzétett bejegyzésében közölte, hogy szeptember 7-e és 21-e között az Államkincstár portálján lehet jelentkezni. Az egyszeri pénzbeli támogatást a szerb köztársaság minden nagykorú állampolgára megkapja. A polgárokat két csoportba sorolják. Azoknak, akik az ingyenes részvényekre való jogosultságról szóló törvény alapján jogosulti státusszal rendelkeznek, nem kell jelentkezniük az állami támogatásra, mivel a pénzbeli juttatást a részvény alapon keresztül kapják meg. Számukra szeptember 22-én kedden fizetik ki az összeget. Az Államkincstár portálján ellenőrizheti mindenki, hogy rendelkezik-e ilyen státusszal, és ennek alapján azt is megtudhatják, kell-e jelentkezniük. Azoknak a nagykorú polgároknak viszont, akik nem jogosultak ingyenes részvényekre, jelentkezniük kell az egyszeri pénzbeli támogatásra. A jelentkezők számára szeptember 23 és 25-e között fizetik ki a támogatást. A 6000 dináros támogatás részleteiről Kerekes József pénzügyi államtitkárt kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: Az államelnök úr által hónapokkal ezelőtt bejelentett 6000 dinár óriási érdeklődést váltott ki a polgárok körében, mert már hajnaltól kezdve tömegesen jelentkeztek online is mindenféle formában azok, akik erre jogosultak, vagy legalábbis remélték, hogy jogosultak. Mi ezzel a jelentkezési lehetőséggel fontos, amit tudni kell?
2: Igen, a legfontosabb az, hogy erre a jelentkezés szeptember 7-én éjfélkor indult, és a tegnapi napot lezárva úgy zártuk le, hogy több mint 500 ezeren átadták a jelentkezésüket. Ami még itt fontos elmondani, de az emberek jobb, ha leellenőrzik. Azok, akik valamikor jogosultak voltak ebből az úgynevezett akcionárski fond, vagyis magyarul mondva részvényalapból, akik a posta vagy a NISZ vállalat részvényeivel rendelkeztek, független attól, hogy azt beváltották, nem váltották be, ők automatikusan ezt meg fogják kapni a postabank fiókjában, de mindenféleképp a legjobb, hogyha az Államkincstár honlapján ezt leellenőrzik a saját személy számok bevitelével, és akkor megtudják, hogy jogosultak-e, meg megtudják azt, hogy kell-e külön jelentkezni. A külön jelentkezés főleg azokra szól, akik amikor ez a részvényalap meg lett hozva, nem voltak 18 évesek, és nem jogosultak erre, ez miatt lett ez a külön jelentkezési forma is bevezetve. Ezekből a fiatalok, úgymond fiatalokból több mint 2.800.000 van, és nekik szükséges külön erre bejelentkezni, viszont a nyugdíjasoknak, meg azoknak, akik más szociális juttatásokban részesülnek, azoknak nem kell külön bejelentkezni, ők automatikusan szeptember 22-én megkapják a kifizetést, azok, akik külön jelentkeznek, azok meg szeptember 23-a után megkapják ezt a kifizetést. Van még egy fontos dolog, amit itt el kell mondani, mert tudjuk, hogy ez a részvényalap, meg hát a részvények öröklődéssel átvihetőek, és vannak olyan személyek, akik sajnos elhunytak, de hogyha a hozzátartozójuk rendelkezik ilyen hagyatéki dokumentummal, hogy ezt elörökölték, akkor a postafiók bankban ezt át tudják adni a saját személyi adataikkal, és ezt ott kell intézni, ezt nem lehet online platformon elintézni, mert hát nyilván egy kicsit bonyolultabb, de jogosultak azok is, akik valamikor a hozzátartozóktól elörökölték ezeket az ingyenes részvényeket.
1: Az, aki mindezzel tisztában van, az gyorsan hamar el tudja intézni, illetve megérkezik a számlájára. Viszont honnan biztosította az állam ezt a rengeteg pénzt? Mert azért nem tudom, hogy számoltak ennyivel, talán előre kalkuláltak, de tömeges a jelentkezés.
2: Tömeges a jelentkezés, hát mindenféleképp a részvényalapból fog kifizetődni legnagyobb része ennek a támogatásnak, mert mindenféleképp azok az emberek, akik jogosultak a részvényalap kifizetésre, azoknak a részvényalap fogja kifizetni a további szükséges eszközt, ezt pedig a költségvetésben biztosítottuk. Tudjuk, hogy pótköltségvetés elfogadásával el lett fogadva egy törvény is, ami épp ezeket a polgárok felé irányuló kifizetéseket szorgalmazzák, ez augusztus 31-én lett elfogadva, és szeptember 1-től lépett hatályba, úgyhogy ez jogosítja fel az országot arra, hogy ezeket a kifizetéseket elvégezze.
1: Vannak-e még olyan kérdések, amelyekkel esetleg a polgárok fordultak az illetékesekhez, mert nem volt elég érthető, vagy nem tudták elérni? Ugye nem mindenki nagyon ügyes ebben az elektronikus jelentkezésben. Azokat hogy oldják meg?
2: Hát igen, épp ezért hívtuk fel a fiatalabbak figyelmét is, hogy segítsenek azoknak, mert tudjuk, hogy az idősebb személyek nem épp jártasak ezekben a dolgokban, de viszont nagyon egyszerű, és egy percet sem igényel az, hogy valaki a személyi számával leellenőrizze, hogy jogosult, automatikusan fogja kapni, vagy szükséges a jelentkezés, és én arra buzdítok mindenkit, hogy nyugodtan forduljon hozzánk, falugazdászokhoz, bárkihez, aki közszerepet vállalt, mert segítünk azoknak, akik ezt nem tudják egyedül elvégezni. Többen már tegnap az utcán megállítottak, hogy meg tudnánk nézni, hogy jogosultak-e. Persze, hát nyilván azért is tesszük ezeket a dolgokat, hogy az embereken segítsünk.
1: És akkor most többes szám első szemében beszélt, ami azt jelenti, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség támogatja az államnak ezt az intézkedését. Hogyan született meg ez a döntés?
2: Mindenféleképp a Vajdasági Magyar Szövetség, mint a kormánykoalíció része támogat minden olyan intézkedést, ami a vajdasági, nem csak magyar emberek, ami a vajdasági, meg hát az egész országban élő emberek javára szolgál. A Vajdasági Magyar Szövetség soha nem hátrált meg, és soha nem tett keresztbe olyan intézkedéseknek, amik valaki javát szolgálták, mert mi azt szoktuk mondani, hogy azok az intézkedéseket, amiket támogatunk, az nem csak a mi embereinknek jó, ez mindenféleképp mindenkinek jó, és ilyenkor, amikor ilyen döntések meg kell, hogy szülessenek, ekkor egyértelmű, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség ezek a döntések mellé beáll, és ezeket szorgalmazza, meg hát tovább arra ösztönzi az embereket, hogy jelentkezzenek és használják ki ezt a lehetőséget.
1: Amikor ezt Vučić elnök úr ugye meghirdette, akkor a szerb újságok ezzel nagyon sokat foglalkoztak, de hogyan tudhatták meg például a magyar ajkúak azt, hogy valóban lesz egy ilyen akció, és valós lesz, és a dátumokat megtudták, a jelentkezési módokat megtudták. Honnan vajon a VMS erről is gondot viselt?
2: Igen, mindenféleképp a VMS egy ilyen ismertető jellegű közleményt tett közzé, ahol az emberek megtaláltak minden olyan információt, de hát a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai, akik a gazdasággal és a pénzügyel foglalkoznak, ezt már régebben hangoztatták, hogy erre sor fog kerülni, mert számunkra az a fontos, hogy ez elérje minden magyar emberhez. Tudjuk, hogy kis falvakban, szorványban nem biztos, hogy az emberek a szerb médiumot követik, és ezért fontos nekünk, hogy minden magyar emberhez eljusson, ahogy most a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóinak elmondtam, ugyanúgy a Magyar Szó olvasóinak, a Hét Nap olvasóinak is meg lesz, meg hát mindenféleképp az online felületeken ezek az adatok ott vannak, és minden szükséges lépés pontosan le van írva, hogy minél egyszerűbben a polgárok élni tudjanak ezzel.
1: És még csak annyi, hogy vajon elérte a visszafelé jövő információ is, tehát a VMS felé hogyan reagáltak a polgárok erre a hírre, hogy hát 6000 dinárra joga van szinte mindenkinek?
2: Hát igen, mindenféleképp, mert nekünk a visszajelzés is fontos, és ahogy mondtam, már többen az utcán is megállítottak, mert hát kis településről jövök és ismernek, és többen az utcán is megállítottak, hogy akkor hogy kell ezt megnézni, segítek-e megnézni. Nekünk az a fontos, hogy az emberek tudják, hogy mi ott vagyunk, és az ilyen dolgokban is segítünk.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Szeptember 9-én is. Ádám névnapja van. Őket illik ma felköszönteni, ne feledkezzenek meg róluk. Kellemes nyáras időben van és lesz részünk, viszont egy hideg front közeledik, ez pedig majd csapadékot is hozhat az elkövetkező időszakban. Addig is élvezzük a sok napsütést, na és persze a jó zenéket, amik itt a 107,1-en szólnak. A következő órában nem csak közérdekű információkkal és megszokott tartalmakkal jelentkezünk, hanem a lapszemlével is várom majd önöket. Tartsanak velünk!

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök a szerbiai RTV esti híradójában közölte, hogy szerdán délben írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén javasolta a köztársasági képviselőház feloszlatását és az előrehozott választás kiírását. A rendes parlamenti választás csak 2027 végén kellett volna megtartani. Alekszandar Vučić az RTS-nek azt mondta, demokratikus választási küzdelmet szeretne és minden résztvevőnek sok sikert kívánt. A kampány várhatóan mintegy 40-45 napos lesz. A megszólalásban arra kért minden politikai szereplőt, hogy a kampány során az emberek problémáira, szükségleteire és jövőjére összpontosítsanak, ne pedig az erőszakra és a feszültségkeltésre. 44 szabadtéri tűz aktív jelenleg Szerbiában. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Suva planinán van, ahol már 6. napja küzdenek a lángokkal. A tűzoltást az erős szél, a magas hőmérséklet és a nehezen megközelíthető terep is akadályozza. A hegyen 3 térségben oltják a tüzet. A lángok kedden átterjedtek Niskabanya község területére is, ezért Nis városa rendkívüli helyzetet hirdetett a község egyes részein. A munkát a levegőből a szerb belügyminisztérium helikopter és egy orosz Iusin tűzoltó repülőgép is segíti. A delibláti homokpusztán az erős szél ismét fellobbantotta a tüzet egyes területeken, a Majdanpe közelében pusztító erdőtüzet viszont sikerült lokalizálni. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Mirko Kokovic, az ügynökség munkatársa, az RTS-nek elmondta, csak 2 nappal ezelőtt 3 óra leforgása alatt 4 ember halt meg motorkerékpáros balesetben. 3 áldozat a jármű vezetője, egy pedig utasa volt. A szakember szerint a motorosok egyik legfontosabb védőeszköze a bukósisak, amely jelentősen csökkentheti a halálos fejsérülések kockázatát. Ennek ellenére még mindig nem használja mindenki. A halálos áldozatok között sok a fiatal, az érintett motorosok jelentős része 25 év körüli. Csütörtöktől egészen december 31-ig nem fogad utasokat az új Belgrád vasútállomás. Az állomást munkálatok miatt zárják be, közölte a Srbijavoz. A vasúttársaság tájékoztatása szerint az érintett időszakban az utasok a Tosin-Bunár megálló helyet használhatják az új Belgrád állomás helyett. A Srbijavoz arra kéri az utasokat, hogy utazásuk megtervezésekor vegyék figyelembe a változást.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 28 fok van, napos, nagyon meleg idő várható ma, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
4: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
5: Rádiózzon velünk!
6: Rádiózzon velünk!
5: A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
7: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
7: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Lapszemle következik, ahol az imádság hazatalál már a Magyar Szó címoldalán olvasható a doroszlói búcsúról. Megmérettetésre készen a VMS önállóan indul a közelgő voksoláson a különböző szinteken. Október 25-én választások, történelmi jelentőségű üzbék-szerb megállapodások születtek. Előrelépés a kárpátai magyarok ügyében. Gyümölcsfeldolgozás és textilipar. Szerbia és Üzbegisztán megtette az első lépést a szabadkereskedelmi megállapodás felé. Átutalással átláthatóbb kötelezik az elektronikus fizetési lehetőség bevezetésére a közigazgatási hivatalokat. Ahol a házak is mesélnek, Szerda András kiállítása Óbecse építészeti és néprajzi örökségébe enged betekintést. És mind a 34 pályázó támogatásban részesül a honosítási pályázat kedvezményezettjei szerződést kötnek az MNT-vel. És gyengébbek a PISA felmérés eredményei. Elmotorbiciklisítve képes beszámoló az újvidéki automotor bőrzéről. Újraindult a népkonyha. Őrzik az énekelt versek lángját, vagy 20 éves a zentei mécsvirág. Biztonságban a közlekedésben, láthatósági mellényt kaptak az elsős diákok, és természetesen a Magyar Szónak is van melléklete, nem más, mint a Filkó, a keresztrejtvény. És akkor jöhet a heti lapunk, mert ha szerda, minden szerdán, ugye 7 nap, ebbe is belelapozunk. Kapaszkodók a széthulló világban, Brasnyó Zoltán írása. Segíteni, ahol csak lehet, Pásztor István alapítványról. A heti interjút dr. Pálfi Gézával, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját kérdezték a mohácsi csatáról alapmunkatársai. Hagyományból erőt merítve Kúláról szól a hír, vándorló folyók, mozdulatlan határok, meddig fogunk kukoricát termeszteni, és szenvednek a gyümölcsösök. Beruházások Szabadkán és Palicson, új közlekedési gyakorlópálya az iskoláknak, és a régi lakodalmak hangulatát is láthatjuk képekben. Káprázatos színpadi varázslat, hírek a 95 éves szegedi szabadtéri játékokról. És akkor a mai hét nap közepén a palicsi szüreti napok teljes programját megtaláljuk, valamint a Tordai Kukorica Fesztiválét is. És akkor jön a kedvenc részem, az otthon és család, benne mediterrán káposztaleves, túróspór és sertésszelet, shrek süti és almás kínai kelsaláta. Persze, hogy a receptek. És akkor jönnek a Mit üzennek a csillagok. Delfói Jósdáról dr. Cékus Borisz írt. És akkor a medvetap, a szépséges szörnyeteg. Egy kis sportvadászat. És miért lett újra divat a bakelit, talán megtudjuk a hét napból. Sport, viccek innen-onnan, egy kis keresztrejtvény itt is. És hát még sok-sok érdekesség. Ó, és a hét nap hátoldalán mosolyog kedves kollégánk Kis János Monó, hiszen várja a hallgatókat hamarosan ismét egy élőadással Palicson. Egy kis rekreációs séta vagy előfizetés, és akkor majd a postás házhoz viszi a kedvenc heti és napi lapjukat.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 ezer euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-14.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: Közérdekű információ következik. A mai naptól, tehát szeptember 9 és 15-e között földi szúnyogirtást végeznek Szabadka város területén. A kifejlett szúnyogok földi irtása ebben az időszakban kedvező időjárási viszonyok mellett történik, 18 és 23 óra között, ha nem lesz csapadék, szél és túl magas hőmérséklet. A földről történő irtást a Györgyén, Nagyfény, Újzsednik, Bajmok, Ludas, Palics településen és a turisztikai övezetben, valamint Hajdújárás és Királyhalomhelyi közösségben végzik majd.

Vihar előtt a dal címe a fonográftól, ott már szakad az eső, és hát a meteorológusok is jelzik, hogy a mai este folyamán már megnövekvő felhőzetre kell számítani, és akár késő este, illetve holnap után esőre számíthatunk, és 30 fok alatti hőmérsékletre. Jelen pillanatban 29 fokot mutat a hőmérő higanyszála, és igen megterhelő lesz a frontérzékenyeknek a mai nap, hőhullám és frontális változások, amire készülni kell. Elérkezett ennek a hőhullámnak az utolsó napja, ma 35 fokot is elérheti a hőmérséklet, és ma még kifejezetten erős hőterhelés éri mindenek előtt a frontérzékeny emberek szervezetét, és ezen a napon még számítani kell az igazi nyári napokat idéző, napok óta fennálló terhelő hatásokra. Egyre inkább érezhetővé válik a magasabb légrétegekben előre siető hideg front erősödő hatása, ami azonban a talajszinten nem lesz érzékelhető, és csak a fokozottan frontérzékeny emberek fogják megtapasztalni az erősödő hatásait. A forróságból a hideg fronti jellegű hatásokba való átváltás igen komoly panaszokat okozhat. Ezek között legveszélyesebbek a sztrókok, infarktusok, kiugró vérnyomásértékek, erős rosszulétek veszélye, de egyre erősebbé válnak a mellkasi panaszok is. A görcsös folyamatok, ilyen jellegű a fejfájás, a koraszülések veszélyének növekedése, a nagy és gyors változás miatt szokatlan feszültség, fáradékonyság, növekvő bizonytalanságérzet, szédülés és igen gyakran szorongásos, akár pánik jellegű reakciók várhatók a késő délutáni óráktól. De az igazán kemény hatásra a folytatásban számíthatunk, nagyon ajánlott erre időben felkészülni. Most különösen jól érzékelhető lesz, hogy az időjárás érzékenység egyre több embert érint, és milyen súlyosak a következmények, mint például a fejfájás, a vérnyomás ingadozás, emésztőszervi és alvászavarok, szédülés, fáradékonyság, aki csak teheti, töltődjön fel, és pihenjen sokat.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, Dédics Szuzanna vagyok. Alekszandar Vučić szerb köztársasági elnök a szerbiai RTV esti híradójában közölte, hogy ma délben írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeletet. A szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén javasolta a köztársasági képviselőház feloszlatását és az előrehozott választás kiírását. A rendes parlamenti választást csak 2027 végén kellett volna megtartani. Alekszandar Vučić az RTS-nek azt mondta, demokratikus választási küzdelmet szeretne és minden résztvevőnek sok sikert kívánt. A kampány várhatóan mintegy 40-45 napos lesz. A megszólalásban arra kért minden politikai szereplőt, hogy a kampány során az emberek problémáira, szükségleteire és jövőire összpontosítsanak, ne pedig az erőszakra és a feszültségkeltésre. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei asszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntözőrendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait, 118 magyar első osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a magyar tannyelvű tanítóképzőkaron 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézmény fontosságának is köszönhető, fogalmazott. A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. A Vöröskereszt programjának jelenleg 1200 kedvezményezettje van, közülük 250 kiskorú, több mint 400-an pedig 65 évnél idősebbek. Szeptember 1-e óta 18 elosztóponton minden munkanapon főtt ételt kapnak a rászorulók. A távolabbi településeken élő mintegy 150 kezdeményezett számára két havonta élelmiszercsomagot biztosítanak. A Népkonyha működéséhez szükséges 10 alapvető élelmiszert a Szociális Ügyi Minisztérium biztosítja, míg Szabadka önkormányzata egyebek mellett a hús, a további hozzávalók, a rezsi és a bérek költségeit fedezi. A kedvezményezettek listájáról továbbra is kizárólag a Szociális Központ dönt. Jelentősen romlott a 15 éves diákok olvasási és matematikai teljesítménye világszerte, derül ki a legfrissebb PISA felmérésből. A 2025-ös vizsgálatban több mint 760 ezer tanuló vett részt 91 országban és oktatási rendszerben. A PISA teszt azt méri, hogy a diákok mennyire tudják a gyakorlatban alkalmazni olvasási, matematikai és természettudományos ismereteiket. A felmérés a mesterséges intelligencia használatát is vizsgálta. A diákok több mint 40%-a mondta azt, hogy hetente legalább egyszer, kétszer vagy akár naponta használ mesterséges intelligenciát írásbeli feladatai elkészítéséhez. A PISA készítői szerint az eredmények arra utalnak, hogy az oktatási rendszerek nehezen alkalmazkodnak a gyors társadalmi és technológiai változásokhoz.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 30 fokot mutat már most a hőmérő, tetőzik a meleg a héten, illetve a mai napon. Az előrejelzések szerint ugyanis nagyon meleg idő, várható a legmagasabb nappali hőmérséklet, 35-36 Celsius fok körül alakul.
4: Egy óra múlva is, csak a legfrissebbek.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
6: Reklámot hallottak.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Közérdekű információ.
1: Időjárás.
0: Közlekedési hírek.
1: Határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
0: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: És a legtöbb információ között ebben az órában bemutatjuk majd a topolyai alapfokú zeneiskolát is. Előtte azonban néhány közérdekű információ. A polisz.hu adatai szerint nincs fennakadás egyik határátkelőn sem, viszont Szabadkán útlezárásra kell számítani, mégpedig a kommunális infrastruktúra cseréjén végzett munkálatok miatt. Szeptember 8 és 11-e között megváltozott a forgalmi rend a Zombori út és a Zágráb utca kereszteződésében. Így. A munkálatokat az úttestnek a Zombor irányából a Zágráb utcába történő forduláskor használt szelvényében fogják végezni, illetve végzik, és ez idő alatt a járművek a Matkó-Vukovics és a Preradovit utcákból, valamint a Zombori útról nem tudnak a Zágráb utcába behajtani. A Preradovit utcából a járművek két irányba tudnak elfordulni, balra a Matkó-Vukovics utcába, illetve jobbra a Zombori útra. A Zágráb utcában csak a Belgrádi útról a Zombori út irányába lehet majd közlekedni, míg a Dinko-Zlatarit és a Vrdnik utcákban a forgalom továbbra is zavartalanul zajlik.

0: Topolya kulturális arca. Terek, alkotók, közösségek. Ahol a hagyomány találkozik az új ötletekkel, az alkotás pedig közösséget teremt. Fedezzük fel, mi teszi igazán különlegessé Topolya község kulturális életét.
1: A Topolyai Alapfokú Zeneiskola nem csak a kotta olvasása és a hangszertudásra tanít meg, hanem egy életre szóló közösséget és élményt is ad a fiataloknak. Ma bepillantunk a falak közé, hogy megtudjuk, hogyan zajlik az építkezés és a tehetséggondozás az intézményben. És milyen érzés növendékként mindennek a részese lenni. Erről beszélgetünk a következő percekben az iskola igazgatójával és az egyik tehetséges diákjával. Horváth Kátai Orchidea riportja.
2: A zeneiskola igazi lelke természetesen maguk a növendékek. Most egy olyan fiatal ül velem szemben, aki nap mint nap megtölti élettel és zenével a folyosókat. Itt van velünk Fekete Zsófia, aki gitáron játszik és zongorán is, illetve a kórus aktív tagja is. Mesélj nekünk egy kicsit, mióta zenélsz, milyen hangszeren játszol, és miért pont ezeket a hangszereket választottad, miért szereted őket?
3: Én 5 éves korom óta járok zeneiskolába, akkor ugye még zeneóvinak hívták. Akkor én furuján és gitáron kezdtem, aztán egy év után átmentem gitára és zongorára, és tavaly úgy voltam vele, hogy a két hangszer nekem sok, és akkor maradtam, hogy inkább a zongoránt folytatom tovább. Nagyon szeretek én ebbe az iskolába járni, mivel szerintem itt nagyon jó a társaság, és a tanárok is nagyon kedvesek, és a kórus az meg azért jó, mert akkor együtt kell, hogy énekeljünk, és akkor ugye összhangban kéne, hogy legyünk, és ez szerintem nagyon jó így tanulásnak.
2: És a hangszerek közül, amiket felsoroltál, melyik a kedvenced, illetve miért pont azt tett a legjobban?
3: A zongorát szeretem legjobban, szerintem mivel ugye én külön foglalkozok énekléssel, az nekem sokat segíthet. Én már magamtól egy dalra már megtanultam alapot játszani, és az nekem sokat segített így fellépéseken, hogyha magamnak kell játszak, és nincsen, hogy vigyek alapot.
2: Ugye már elkezdted mondani, hogy miért szereted a topolyai zenesulit. Konkrétan már itt nőttél fel, most leszel 7-es, ugye? Fölkészültetek egy darabbal, ott állsz a színpadon. Legyen ez egy évzáró rendezvény, karácsonyi, vagy csak bemutató. Milyen érzés a színpadon állni, milyen érzések járnak benned? Ekkor talán félsz egy kicsit, izgatott vagy, vagy tudod, hogy jól felkészült, és lesz, ami lesz?
3: Legtöbbször a kórussal szoktam fellépni, így zeniskolán keresztül. Kórussal nagyon szeretek, és szeretünk fellépni. Zongorával egy kicsit jobban izgulok, mert ugye az csak rajtam múlik, hogy hogyan, milyen lesz és hogy fog menni, de hogyha begyakoroltam és tudom, hogy megy, akkor tudom, hogy jól fog sikerülni.
2: A Topolyai Zeneiskola nem csak egy oktatási intézmény, hanem a város egyik kulturális bástyája is. Hogy hogyan alakult a tanév, és milyen lehetőségek várják zenélni vágyó fiatalokat, és merre tart az iskola, erről kérdezem az intézmény igazgatóját, Tóth Diósi Arabellát. Köszöntöm a stúdióban.
4: Én is köszöntök minden kedves hallgatót.
2: Kérem, osztja meg velünk, hogy hány éves a Topolyai Alapfokú Zeneiskola. Idén hány növendékkel és milyen szakokon, hangszereken indították el a tanévet?
4: Hát zeneiskolánk idén tölti be a 60. életévét, úgyhogy egy nagy jubileum előtt állunk, és ebben a tanévben 355 diákkal fogunk megindulni azon a 9 tanszakon, amely eddig is fennállt, tehát ezek a zongora, a harmonika, hegedű, cselló, a fuvósok közül a szaxofon, a fuvola, klarinét, van ütős hangszerünk még, és a gitártanszak.
2: Ön szerint miben rejlik a Topolyai Zenesuli szellemisége?
4: Hú, hát itt nagyon sok mindent fel lehetne sorolni, de elsősorban úgy gondolom, hogy valójában a tanárok, vagyis a pedagógusok azok, akik a gyerekekkel a legtöbbet ugye foglalkoznak, és ők azok, akik a diákok, a tanáraikkal együtt, akik ezt a zeneiskolát úgymond viszik, akik erről az iskoláról beszélnek, és azt gondolom, hogy nagyon fontos egy jó közösség, egy professzionális összeállítás, egy nagyon jó csapat, jó tanárokkal, akiknek nem csak jó hírnevük van, hanem esetleg színpadra is állnak, és a diákoknak ezáltal mutatnak példát, hogyan kell muzsikálni. Amikor egy diák a saját tanárját látja színpadon, az mindig egy más élményt ad a gyereknek is. A közös fellépések, a versenyre való eljutás, ez mindegy olyan külön érzelem és életmód, ami úgy gondolom, hogy csak itt van nálunk a zeneiskolában, és ezért nem lehet hasonlítani egy általános iskolához, ahol ugye sokan vannak egy csoportban. Ez egy individuális tanítás, a gyerekek egyedül vannak a tanárokkal órán, itt más a kapcsolat kettejük között. Valójában az a tanár az egész életét ismeri annak a gyermeknek, mert sokan 8-10 évig is foglalkoznak egy gyermekkel, mire befejezi az általános zeneiskolai tanulmányait, és ezáltal nagyon sok közös élmény születik, és úgy gondolom, hogy ezek a sikerek, ez az együttműködés, ez az, ami valójában úgymond az iskola hírnevét emeli.
2: Milyen mérföldkövet emel neki az iskola utóbbi éveiből? Itt gondolok akár hangszerbeszerzésre, új képzésekről, vagy épületfelújításról.
4: Igen, hát sok minden történik, valójában zajlódik minden évben nálunk, és nagyon igyekszem, hogy minden évben történjenek újítások a zeneiskolában, akár hangszerek szempontjából is, tehát minden évben vannak új hangszerek, amiket vásárolunk. Ez az idei iskola évben is így lesz. Folyamatban van jelenleg 10 hegedű vásárlása, cselló vásárlás. Külön nagy öröm számomra, hogy a tartományi oktatási titkárságtól sikerül nagy részben mindig sikeresen pályázni. Ez ebben az iskola évben is volt. Tavaly sikerült egy csodálatos ütős hangszert vásárolnunk, üsdobokat, 2 hatalmas üsdobot. Idén pedig ugyanígy ütős hangszerre pályáztunk, marimbára, és ezt fogjuk beszerezni ebben az iskola évben, valamint az iskolában új kamerarendszert szereltettünk fel, szintén a tartományi titkárság jóvoltából, ezt is pályázaton keresztül kaptuk, illetve a Magyar Nemzeti Tanács is minden évben támogatja iskolánkat, tavaly is hangszerrel, idén is egy elektromos zongorával tud hozzájárulni az iskolánk működéséhez, valamint minden évben történnek még újítások, és szoktunk a pedagógusoknak, illetve a tanári karnak továbbképzéseket tartani. Ezek általában a téli időszakban szoktak nálunk zajlódni, december, január, február, úgymond ez a legnyugisabb időszakunk. Ezek a legsikeresebb projektek, amikkel be tudok számolni, illetve magának, az iskolának van egy fantasztikus, több mint 20 éve tartó iskolai projektje, ez pedig a Topolyai Zenei Napok, amely minden évben márciusban kerül megrendezésre, és ez Vajdaság legnagyobb kulturális rendezvénye, ahol több száz gyermek szokott összejönni, körülbelül 400 külföldről és belföldről, és ez egy 10 napon át tartó rendezvény, versenysorozat, ahol 3 tagú zsűri szokta a gyerekeket értékelni, díjban részesülnek. Nagyon-nagyon jó lehetőség arra, hogy a tanárok megismerjék egymást, hogy kontaktban legyünk másik iskolákkal, nagyon sok magyarországi iskola és diák tanáraikkal szokott ezen a versenyen megjelenni. Lehetőség van itt a gyerekeknek barátkozni, ismerkedni, mi is tapasztalatot szerzünk, halljuk a másik országból jövő gyermekeket, illetve tanárokat, ki hogyan dolgozik. Szóval ez is úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy sikere ennek az iskolának.
2: És hogyan látja, milyen helyet foglal el a zeneiskola Topolya, illetve a környező települések kulturális életében? Esetleg vannak-e hagyományos fellépések még azon felül, amit ugye említett, versenyek vagy rendezvények?
4: Természetesen nagyon sok versenyen szoktunk részt venni, tehát ami direkt a zeneiskolai versenyeket illeti, tehát vannak itt köztársasági verseny, ezen minden évben részt veszünk különböző hangszereken, illetve iskolánk énekkara szokott részt venni a köztársasági versenyen. Azután a Zene és Balettiskolák Fesztiválját megszervezik minden évben, máshol, egyik évben Vajdaság területén, másik évben Dél-Szerbiában, és ezen is minden alkalommal részt veszünk, ugye ezek köztársasági versenyek. Ezen kívül nagyon sok kis versenyen szoktunk részt venni Szerbián belül, valamint Magyarország területén, Szlovéniában, Horvátországban és Bosznia és Hercegovinában szoktunk rendszeres jelleggel versenyekre menni. Ezen kívül a testvériskolákkal szép kapcsolatokat ápolunk, illetve a nyíregyházi zeneiskolával, testvériskolánk a Szentesi Zeneiskola, velük is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, meghívnak bennünket fellépésekre, iskolanapok, mi is ugyanúgy őket szeretettel mindig visszavárjuk. Iskolanap alkalmával, ugye idén lesz 60 éves iskolánk, és idén is egy nagyszabású rendezvénnyel, illetve egy nagy gálakoncerttel készülünk a kedves közönségnek, de ez egy picit rendhagyó lesz, és másmilyen tanári koncert lesz, illetve lesznek vendégfellépők is. Minden évben tanári koncerttel szoktunk kedveskedni a közönségnek iskola napunk alkalmával, de mivel ez egy jubileumi év, akkor így még megpróbálunk rátenni még egy lapáttal, és még érdekesebbé tenni ezt az estét, úgyhogy erre már is készülünk, és egyébként a Topolyai Zeneiskola növendékei rendszeresen részt vesznek Topolya község rendezvényein, tehát bármikor felkérnek bennünket, hogy akár egy kiállítás megnyitóra, akár a topolyai napok fellépésre, minden alkalommal szívesen elvállaljuk, és minden alkalommal ott vagyunk ezeken a rendezvényeken is.
2: És ön szerint mit ad a gyerekeknek a zeneoktatás, ugye a hangszeres tudáson felül?
4: A hangszertanulás úgy gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon fontos és egy hatalmas érték a gyerekeknek, főleg a mai világban, ahol a gyerekeknek a figyelme nem éppen ugye a legmegfelelőbb, vagy a legkitartóbb. Azok a gyerekek, akik a zeneiskolát befejezik, és akár 6 évet, sőt 8-10 évig is sokan ide járnak, azt látom minden ballagáskor, ezt a gyerekeknek el szoktam mondani, hogy legyenek nagyon büszkék magukra, a szülők legyenek nagyon büszkék rájuk, mert egy időben ugye két iskolát befejezni nagyon nem egyszerű dolog. A zeneiskola az nem egy olyan foglalkozás, mint egy másik külön óra, akár angol nyelvből, akár egy sport, akár bármilyen külön óra, hogy a gyermek elmegy a külön órára, hazaér, és akkor már többet azzal nem foglalkozik. Ezzel ugyanúgy kell otthon foglalkozni, gyakorolni kell napi szinten, fellépések vannak, akár versenyek vannak, hogyha a gyermek is szeretne menni versenyre, és megadják a képességei. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hatalmas fejlődés a gyerekeknek, és ezek a gyerekek különlegesek, mások, mint azok a gyerekek, akik nem járnak zeneiskolában. Sokkal szervezettebbek lesznek, sokkal jobban be tudják a saját idejüket osztani majd, akár a jövőben is, és még ide járnak. A kreativitásuk hatalmasat fog fejlődni. Pici gyerekeknél sokkal könnyebben megy majd az írás, olvasás, megtanulása első-második osztályban. A zenetanulás és a hangszertanulás egy olyan összetett folyamatot indít el az agyban, amit más úton a gyermek nem tud elérni csak akkor, hogyha valamilyen hangszert tanul. Ez egy nagyon összetett folyamat. Egyszerre kell odafigyelni az egyik kézre, a másik kézre, a láb technikára, ugye például, ha pedált használunk zongoránál, de közben nézem a kottát, közben olvasni kell azokat a hangjegyeket, tudnom kell az értékét, figyelnem kell elejétől végig például egy hangversenyen, egy koncerten, hogyan tudom végigjátszani, hogy ott abban ne legyen hiba, ha meg akadok, hogyan tudom folytatni, önbizalmat ad ezáltal a gyerekeknek. Szóval nagyon-nagyon sok pozitív hatása van, és úgy gondolom, hogy saját tapasztalatból is, mint anya, látom, hogy mekkora fejlődés ez egy gyermeknek, és aki teheti, próbálja meg beíratni gyermekét.
2: A mai adásból is kiderült, hogy a Topolyai Alapfokú Zeneiskola nem csak kottákat és technikai tudást ad a fiatalok kezébe, hanem egy életre szóló közösségi élményt és a szeretetet a zene iránt. Köszönet a mai vendégeimnek, Tóth Diósi Arabella igazgatónak és az iskola növendékének, Fekete Zsófiának, hogy velünk voltak és bepillantást engedtek a műhely munkába. Önöknek pedig köszönet a figyelemért, tartsanak velünk legközelebb is.
0: A műsor létrejöttét Topolya község önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton prometüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

Szóval jelentkezünk, utána a következő órában az árfolyamok alakulását is megnézzük, illetve a Pannon Televízió műsor füzetébe is belelapozunk. Tartsanak velünk!

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika. Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Híradó.
1: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg. Már biztos október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában. A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei asszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntözőrendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait 118 magyar első osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző karon 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézmény folytonosságának is köszönhető, fogalmazott. Agárdi Gábor a mikrofonnál.
2: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos döntések születtek a tartományi képviselőház legutóbbi ülésén. Nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Juhász Bálint, a képviselőház elnöke. Beszélt idegenforgalmi, egészségügyi, közmű és oktatási fejlesztésekről is. Hangsúlyozta, hogy habár lehetne sorolni a számokat, mégis a tervezett, a folyamatban lévő és a megvalósult projektek tükrözik igazán a költségvetést.
3: Magyar Kanizsa Martonos községi út rehabilitációja, Zentai utcák aszfaltozása, Magyar Kanizsa gyógyfürdőbe egy kisebb felújítás, a Felsőhegyi egészségház rendelője, kisegyesen széles utca útpályának helyreállítása, és számos projekt még, hiszen a költségvetés az számoknak a halmaza, fontos a százalék, fontos, hogy mekkora összeg, de igazából az emberek szempontjából ezek a projektek adják meg az értelmét.
2: Juhász Bálint a régió csújtóasszályról is beszélt. A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet óriási kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Kifejtette, hogy vízgazdálkodás szempontjából felelős stratégiai hozzáállásra van szükség. A kérdéssel a tartományi képviselőház is kiemelten foglalkozik.
3: Közel 400 millió dinárt biztosítottunk a vízalap számára, hogy a Duna és a hozzá kapcsolódó csatornahálózatban elvégezésre kerülhessenek azok a munkálatok, amik biztosítják azt, hogy az öntöző rendszerek ne álljanak le, hogy ne száradjanak ki ezek a csatornák, és így a talajvíz ne húzódjon vissza ezen a területen. Azt gondolom, hogy gyors reagálással sikerült ott elérni.
2: A politikus beszélt az iskola kezdésről és az oktatás kérdéséről. Emlékeztetett arra, hogy idén több magyar elsős volt, mint az előző évben. 118 magyar első osztályban 1290 gyermek van. Pozitív példaként hozta fel Bajsát, ahol megduplázódott a magyar elsősök száma. Az egyetemi oktatás kapcsán pedig kifejtette, hogy sajnálatos, hogy az Újvidéki Egyetem nem jutott vissza a világ 1000 legjobb egyeteme közé. Ugyanakkor elismerően szólt a magyar tannyelvű tanítóképző karról. Ott 50%-kal emelkedett a beiratkozók száma, ugyanis kiszámítható a tanulás lehetősége, és adott az intézményi folytonosság.
1: Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök a szerbiai RTV esti híradójában közölte, hogy ma délben írja alá a parlament feloszlatásáról és a választás kiírásáról szóló rendeleteket. A szerb kormány hétfői rendkívüli ülésén javasolta a köztársasági képviselőház feloszlatását és az előrehozott választás kiírását. A rendes parlamenti választást csak 2027 végén kellett volna megtartani. Alekszandar Vučić az RTS-nek azt mondta, demokratikus választási küzdelmet szeretne, és minden résztvevőnek sok sikert kívánt. A kampány várhatóan mintegy 40-45 napos lesz. A megszólalásában arra kért minden politikai szereplőt, hogy a kampány során az emberek problémáira, szükségleteire és jövőjére összpontosítsanak, ne pedig az erőszakra és a feszültségkeltésre. 44 szabadtéri tűz aktív jelenleg Szerbiában. A legsúlyosabb helyzet továbbra is a Szuva-planinán van, ahol már 6. napja küzdenek a lángokkal. A tűzoltást az erős szél, a magas hőmérséklet és a nehezen megközelíthető terep továbbra is akadályozza. A lángok kedden átterjedtek Niskabanya község területére is, ezért Nis városa rendkívüli helyzetet hirdetett a község egyes részein. A munkát a levegőből a szerb belügyminisztérium helikopterei és egy orosz Iusin tűzoltó repülőgép is segíti. A delibláti homokpusztán az erős szél ismét fellobbantotta a tüzet egyes területeken. A Majdanpek közelében pusztító erdőtüzet viszont sikerült lokalizálni. Idén már 60 motoros és segédmotoros vesztette életét közlekedési balesetben Szerbiában. A tragédiák leggyakoribb oka a nem megfelelő sebesség és a tapasztalat hiánya, közölte a közlekedésbiztonsági ügynökség. Mirko Kokovics, az ügynökség munkatársa az RTS-nek elmondta, csak 2 nappal ezelőtt 3 óra leforgása alatt 4 ember halt meg motorkerékpáros balesetben. 3 áldozat a járművezetője, egy pedig utasa volt. A szakember szerint a motorosok egyik legfontosabb védőeszköz köze a bukósisak, amely jelentősen csökkentheti a halálos fejsérülések kockázatát. Ennek ellenére még mindig nem használja mindenki. A halálos áldozatok között sok a fiatal, az érintett motorosok jelentős része 25 év körüli. Megkezdték a Palicsi Vértótól a Ludasi felüljáróig tartó összesen 1400 méter hosszú új kerékpárút aszfaltozását a Magyar-Kanizsai út mentén, azaz a Bár utcától a Ludasi utcáig. A munkálatok előreláthatólag szeptember végéig tartanak, ami idő alatt a lakosság türelmét és fokozott figyelmét kérik az illetékesek. A szakasz része az OptiBike 3 projekt keretében épülő 4227 méternyi kerékpárútnak, amelyből korábban már 2827 méter elkészült. Ezzel a beruházással a teljes tervezett útvonal kiépül. 2827 méter Királyhalom környékén, valamint 1400 méter Palicson. A projektet Szabadka város önkormányzata magyarországi partnerével, Tompa város önkormányzatával közösen valósítja meg az Interreg IPA Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében. Újhelyi Ákost projektmenedzsert hallják.
0: Fontos elmondani, hogy ennek a projektnek a keretében egy alkalmazás is elkészült, amellyel segíteni szeretnénk az ide látogató turistákat, ugyanis több tematikus útvonalat fogalmaztunk meg, pontosan azért, hogy a tájékozódás és a helyismeretet segítsük a turisták számára. Emellett egyébként el kell mondani, hogy a nyári időszakban állandóan torlódások alakulnak ki a határátkelőkön, és a projektnek köszönhetően a kerékpárosok sokkal gyorsabban át tudnak jutni a határon, így akik munkába mennek és munkából jönnek haza minden nap, könnyebben el tudnak jutni és gyorsabban is a munkahelyre, de emellett nagyon fontos, hogy turisztikai tartalma is van ennek a projektumnak. Fontos még azt is elmondani, hogy az OptiBike projektum az szeptember végén befejeződik Szabadka város területén.
1: A nyári szünet után ismét működik a népkonyha Szabadkán. A Vöröskereszt programjának jelenleg 1200 kedvezményezettje van, közülük 250 kiskorú, több mint 400-an pedig 65 évnél idősebbek. Szeptember 1-e óta 18 elosztóponton minden munkanapon főtételt kapnak a rászorulók. A távolabbi településeken élő, mintegy 150 kezdeményezett számára 2 havonta élelmiszercsomagot biztosítanak. A népkonyha működéséhez szükséges 10 alapvető élelmiszert a Szociális Ügyi Minisztérium biztosítja, míg Szabadka önkormányzata egyebek mellett a hús, a további hozzávalók a rezsi és a bérek költségeit fedezi. A kedvezményezettek listájáról továbbra is kizárólag a Szociális Központ dönt. A pontos idő 12 óra 9 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Szigligeti Ede Lilionfi című komédiáját mutatták be Zentán, és magasabb bírságok és szigorúbb szabályok korlátozhatják a felelőtlen állattartókat Szerbiában. Jönnek a részletek. Szigligeti Ede Lilionfi című komédiáját mutatták be a Zentai Művelődési Házban a Híd Kulturális Alapítvány és Zenta Község önkormányzatának közös szervezésében. A darabot a Színház és Filmművészeti Egyetem 3. éves prózai színész osztályának hallgatói, valamint a Budapesti Nemzeti Színház művészei hozták el a vajdasági nézőknek. Horváth Kátai Orchidea és Halász Zoltán riportja.
4: A közönség az első pillanattól kezdve együtt lélegzett a színészekkel. Bár a fiatal alkotók az alakításért izgultak, hiszen a vizsgálóadásnak ez volt az első igazi közönsége, egész este nevetés és figyelem kísérte a produkciót. Ember Léna Kamilla kisasszony bőrébe bújt. Mint mondta, karakterének temperamentuma áll közel hozzá a leginkább, ami segítette a megformálást. Ember Léna, színész.
5: Nagyon-nagyon hálás vagyunk a közönségnek, az zentei közönségnek, mert azt éreztük, hogy már az elejétől fogva, az első másodperctől fogva velünk voltak, és együtt lélegeztek velünk, és tényleg már amikor kijöttünk és belenéztünk az emberek szemébe, akkor a szeretetet láttuk, és hogy nagyon kíváncsiak ránk. Nekem vannak szerb gyökereim, úgyhogy nekem nagyon jó volt, én már másodjára vagyok itt lentem, vagy harmadjára, de nagyon-nagyon jó volt itt lenni, és kicsit azt érzem mindig, amikor idejövök, hogy így otthon vagyok.
4: Az előadás megszületését alapos előkészület és a rendezőkkel való közös, gördülékeny munka előzte meg. A próba folyamat elején minden hallgató több szerepben is kipróbálhatta magát, hogy megtalálja a hozzá leginkább illő karaktert. A klasszikus darabot a fiatalok a saját ötleteikkel frissítették és aktualizálták. A helyzet adta poénokat beépítették a jelenetekbe, valamint olyan helyi, vajdasági elemekkel is kiegészítették a szöveget, mint például a Pieszkavica kifejezés. Grasso Marco, színész.
6: Az utóbbi egy hétben volt az, hogy akkor kicsit gondolkozunk, hogy milyen olyan poénokat tehetünk bele, milyen olyan helyzeteket, szituációkat tehetünk bele, amik passzolnak magához a helyhez. És hát igen, nagyjából így történt ez az egész folyamat.
4: A közönség által jól ismert klasszikus történet a fiatal színészek lendületes játéka révén új életre kelt a zentai színpadon, ami óriási élményt jelentett a jelenlévők számára. Visser Johann, a Híd Kulturális Alapítvány elnöke.
7: Azt hiszem, hogy ezt a vidám történetet, amit már oly sokszor láttunk a tévében, igazán jól látni, és az a legjobb, hogy a mai 20 évesek olyan lendülettel adták elő, amit már évtizedeken keresztül is láthattunk. Azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor igazán a mi nézőink, itt Zentán, mint a 246 néző, aki sikerült, hogy bejusson ebbe a terembe, igazán nagy élményhez jutottak. Amikor meghirdettük az előadást, akkor pár óra alatt elkeltek a jegyet. Ez bizonyítja azt is, hogy mi itt Zentán nagyon-nagyon szeretjük a színházat.
4: A nagy sikerű előadás méltó része volt Zenta Város napja ünnepi rendezvény sorozatának.
1: Két hónap kihagyás után szeptemberben újból üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán is. A szolgáltatást 110 polgár veheti igénybe, jelen pillanatban 96 személy részesül minden nap egy tálételben. A rászorulókat a szociális központ választja ki, és a szerbiai, valamint a helyi Vöröskereszt, illetve az önkormányzat közös szerepvállalásával valósul meg. A község vezetősége éves szinten 1,5-2,5 millió dinár közötti összeget különít el erre a célra. Magasabb bírságok és szigorúbb szabályok korlátozhatják a felelőtlen állattartókat Szerbiában. Az új állatjóléti törvény tervezete az állatok tartásától és szaporításától a menhelyek működésén át az utcán élő kutyák és macskák problémáját is rendezni, valamint az eutanázia szabályait is pontosítaná. A tervezet kidolgozását ugyanakkor heves viták és egymásnak ellentmondó álláspontok kísérik. Dudás Dániel a mikrofonnál.
8: Az új állatvédelmi törvény egyik legfontosabb célja, hogy egyértelműbbé tegye az állattartók felelősségét. A gazdáknak megfelelő mennyiségű élelmet, vizet, elhelyezést és szükség esetén állatorvosi ellátást kell biztosítaniuk. Az állatokat pedig nem hagyhatják magukra, és nem engedhetik ellenőrizetlenül szaporodni. A tervezet külön foglalkozik a gazdátlan kutyák és macskák problémájával is. Az önkormányzatoknak programokat kell kidolgozniuk az utcán élő állatok számának csökkentésére, a menhelyeknek pedig megfelelő körülményeket és ellátást kell biztosítaniuk. A belgrádi Riska állatmenhelyet működtető Remény az Állatokért Egyesület szerint a kóborállatok gyakran okoznak problémát, ezért kiemelten fontos lenne megelőző intézkedések bevezetése. Mija Krivokutya, a Nádaza Zsivotinye, vagyis a Remény az Állatokért Egyesület képviselője. Amikor valamilyen probléma történik az utcán, mindenki a közbiztonságra hivatkozik. Az egyetlen módja annak, hogy ezt megoldjuk, ha az okát kezeljük. Meg kell akadályozni az állatok kidobását és az ellenőrizetlen szaporodást. A törvénytervezetet a mezőgazdasági minisztérium dolgozta ki. Szerintük a jelenlegi szabályozás nem mindig működik megfelelően a gyakorlatban, ezért van szükség a büntetések szigorítására is. Bratislav Csirkovics, a mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási minisztérium államtitkára. Ami ma az utcákon történik, az többnyire a gazdátlan kutyák és macskák problémájával kapcsolatos. Éppen a szigorúbb büntetési politika vezethet ahhoz, hogy jobban szabályozzuk a gazdátlan állatokkal kapcsolatos helyzetet. A tervezet egyik legvitatottabb kérdése az állatok eutanáziája. Vanya Bajatovics, a Belgrádi Egyetem jogi karának docense szerint a jelenlegi szabályozás bizonyos rendelkezései nem egyértelműek. A 18. cikkely lehetővé teszi az állatállomány csökkentését. Sehol nem mondja ki, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a kutyákra és a macskákra, és az sem, hogy ehhez állatorvosi véleményre lenne szükség. Bratislav Csirkovics illetékes államtitkár is egyetért, hogy a szabályokat még egyértelműsíteni kell. Ugyanakkor hangsúlyozta, az eutanáziát kizárólag szakember végezheti, állatorvos jelenléte nélkül erre nem kerülhet sor. Dr. Sipos Márta, állatorvos.
9: Ha valaki bejelentkezik arra, hogy szeretné elaltatni az állatját, mert ráunt, vagy nem tudom én, valami más okból kifolyólag, persze ezt ilyen dolgokat nem szoktuk csinálni. Komoly diagnosztika kell, hogy legyen, mielőtt hozunk egy határozatot, hogy az állatot szükséges elaltatni.
8: A törvény nem csak a házi kedvencekről szól. Szabályokat határozna meg többek között az állatok tenyésztésére, szállítására, vágására, a menhelyek működésére, valamint a kutatási célú állathasználatra is. A minisztérium szerint a cél az uniós szabályokhoz való közelítés. A törvény tervezete jelenleg még nem hatályos. A nyilvános vita már lezárult. Most a szerb kormány elé kerül, és ha a kormány elfogadja, a parlament dönthet róla.
10: Sport.
1: Ma kezdődik a 34. férfi röplabda Európa bajnokság, amelynek Finnország, Olaszország, Bulgária és Románia ad otthont. A kontinens viadal szeptember 26-áig tart. A tornát ma este 19 órakor Szófiában nyitják meg, ahol a B csoport első fordulójában Bulgária Észak-Macedóniával találkozik. A szerb válogatott a C csoportban Tamperében szerepel majd. Szerbia ellenfelei Észtország, Finnország, Hollandia, Belgium és Dánia lesznek. A csoportkör után a legjobb csapatok jutnak tovább az Európa-bajnokság kieséses szakaszába. A pontos idő 12 óra 18 perc, hírodónkat hallották.
10: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 32 fokot mérnek, ma is a napsütésé lesz a főszerep, a csúcshőmérséklet 32 és 36 Celsius fok között alakul.
10: Hírműsorok óránként.
11: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
10: SMR. Reklám következik.
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
15: Várom a postást.
14: Jön a nyugdíj?
15: Azt várhatom.
14: A számlákat hozzák.
15: Na azt nem várnám.
14: Hát akkor?
15: Ma hozzák a hét napot.
16: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
17: Reklámot hallottak.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMS.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Szeptember 9-ére vonatkozóan következnek a középárfolyamok: 1 euró 117 dinár 36 para, 100 forint 32 dinár 26 para, 1 svájci frank 124 dinár 71 para, 1 angol font 136 dinár 67 para és 1 amerikai dollár 100 dinár 86 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

hazudtak százszor, most hit nélkül élsz, nem szédít már, sok olcsó beszéd.

0: hagyhatsz rám. Ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: És a Mozaikban a Pannon Televízió műsor füzetében lapozunk már is bele. Jelen pillanatban az a szubjektív látható, melynek vendége Priba István nyugalmazott tornatanár úszó, a téma pedig, hogy a kor a sportban nem számít. 14 órától lesz Építészet 21, ez egy építészeti magazin. 14.30-kor Porta, Terekházak, Otthonok. Majd a közelképben Radanovác helyi közösség mindennapjait mutatjuk be. Fit percek, tanuljunk szerbül. 17 órai közelképben Vadvirág néptánc és népzenei tábor volt Adán, utána híradó, a kincses ládánk Sándor egyházai részét láthatják, de lesz délbánát ízei főzőműsor is a 20 órai híradó előtt. Majd egészségügyi, utána tudományos magazin veszi kezdetét. 21.40-től szerdesti koncert Folk Music Fest 2021 és a Rozsdamaró zenekar koncertjét láthatják. A késő esti híradó előtt holnap reggel szintén a kincses ládánkkal ébredhetnek, a maradéki részt vetítik. Fit percek kora reggel, azután 9.30-kor Polgár, kisebbségek Szerbiában. Lesz román nyelvű, nemzetiségi magazin is. 11 órai közelképben ismét Adára látogatunk a táborba. A Drávatáj, az egy horvátországi magyar magazinműsor, 11.30-kor veszi kezdetét, után 11 órai közelképben ismét Adára látogatunk a táborba. A Drávatáj, az egy horvátországi magyar magazinműsor, 11.30-kor veszi kezdetét, utána egészségügyi magazin, majd a Székely Konyha

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Választások 2026.
3: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. Az államfő hangsúlyozta, Szerbiának az elmúlt időszakban sikerült megőriznie a békét és a stabilitást, miközben gazdasága növekedett. Azt állította, hogy Szerbia 2026-ban Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és a Nemzetközi Valuta Alap előrejelzése szerint 2027-ben is az lesz. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem 2 év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia.
2: Választások 2026.
3: Az uniós átlag csaknem 97%-át érik el az élelmiszerárak Szerbiában, miközben a bérek még az EU-s átlag felét sem teszik ki. Erre a Szerbiai Költségvetési Tanács legújabb elemzése hívta fel a figyelmet. A Költségvetési Tanács elemzése szerint már az elsődleges mezőgazdasági termékek árszintje is eléri az uniós átlag 87%-át. Egyes alapvető élelmiszerek, köztük a tojás, a tej, egyes húskészítmények, az étolaj és más zsíradékok ára pedig akár 8-20%-kal is magasabb lehet az uniós átlagnál. A szakértők szerint a teljes élelmiszerláncban a mezőgazdasági termeléstől a feldolgozáson és a forgalmazáson át a kereskedelemig meg kell vizsgálni, mi okozza a magas árakat. A nyári szünet után ismét működik a Népkonyha Szabadkán. A Vöröskereszt programjának jelenleg 1200 kedvezményezettje van, közülük 250 kiskorú, több mint 400-an pedig 65 évnél idősebbek. Szeptember 1-e óta 18 elosztóponton minden munkanapon főtt ételt kapnak a rászorulók. A távolabbi településeken élő mintegy 150 kezdeményezett számára 2 havonta élelmiszercsomagot biztosítanak. A Népkonyha működéséhez szükséges 10 alapvető élelmiszert a Szociális Ügyi Minisztérium biztosítja, míg Szabadka önkormányzata egyebek mellett a hús, a további hozzávalók, a rezsi és a bérek költségeit fedezi. A kedvezményezettek listájáról továbbra is kizárólag a Szociális Központ dönt. Jelenleg csak a megépített fenék küszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű, jelentette ki Magyar Péter a Facebook oldalán tett bejegyzésben. A magyar miniszterelnök hozzátette, eközben Ausztria bepanaszolta Magyarországot Brüsszelben az építkezés miatt. Jó lenne, ha az osztrákok az best ügyben lennének ilyen aktívak, fogalmazott Magyar Péter.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 32 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében változékonyabbra fordul az idő, csütörtöktől északon és nyugaton, szombattól pedig az ország többi részén is csökken a hőmérséklet.
4: Csak a legfrissebbek.
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: Aktuális,
1: közérdekű,
0: szórakoztató.
1: Mozaik. A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: A 107,1 MHz-en.
0: Mozaik.
3: Mozaik utolsó órájába léptünk. Váradi Valentin ül Nagy Viktor adásvezető technikus helyén, és az ő jó voltából, illetve segítségével jut el a hallgatókhoz a következő információ is. 36. alkalommal szervezik meg a hétvégén Palicson a szüreti napokat, és hát fergeteges, hogy milyen sok programmal készültek. Na de a részletekről Bálint Novák Mirellát, a Palics Park Kft. Igazgatóját kérdezem, és köszöntelek a stúdióba.
4: Köszöntelek, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Annyi program van, hogy gyakorlatilag a hét nap közepén két oldalt elfoglal. Ez jóval több, mint az előző éveké. Úgyhogy nagy feladat volt ezt így megszervezni.
4: Igen. Nagyon gazdag program kínálattal készülünk az idén, ahogy mondtad, a 36. szüreti napokra, ami 12-én is, szeptember 12-én és 13-án kerül megrendezésre. Ugye ez a termény, a szüret ünnepe, és hát az mellett nagyon fontosnak tartjuk a helyi értékeket, a helyi vállalkozókat, a családokat, a hagyományokat is bemutatni. Reggel 10 órától mindkét nap már kisállatkiállítással, növény és zöldség, gyümölcs és zöldség kiállítással várjuk a látogatókat, kézműves kiállítással, a szüreti vásár is megrendezése kerül. Jelen pillanatban több mint 140 kiállítónk van, árusunk, és hát ugye még mindig lehet jelentkezni, aki szeretne. Az ünnepélyes megnyitója a szüreti napoknak szombaton 14 órától lesz a Vigadó teraszán, és hát utána kezdődnek a különféle kulturális zenei programok. Először szombaton gyerekelőadás lesz, a Falu kompánia jön el hozzánk, utána juhászenekar fog fellépni, lesz egy kétnyelvű edukatív előadás a gyerekszínház előadásával, ez a ballada zöldről, pirosról és egy zebráról. Igen, akkor lesznek gyerekfoglalkozások, gyerekrajzkiállítás, ugyanis nyitva van egy pályázatunk, egy képzőművészeti pályázatunk általános iskolásoknak, utána fellép a Power of Rhythm, ez egy ütős hangszerekből álló koncert lesz, és este pedig a La Banda, újvidéki női tambura zenekar fog fellépni, ezzel zárjuk a szombatestét. Aki szeretne, átmehet a Harimata Hari koncertre, ugye ez a nyári színpadon, kerül másodszor már megszervezésre. És akkor a vasárnap szintúgy kiállításokkal kezdünk vásárral, és aztán lesz szintén gyerekfoglalkozás, a Boom gyerekanimátorai is részt vesznek, szórakoztatják majd a gyerekeket, fellép a Nyugdíjas Egyesület kórusa, a Mommirázs táncegyüttese, a Kuttyon Fitty társulat is eljön hozzánk, ők gyerekeknek fognak előadást tartani, és aztán jönnek a néptáncosok, a Mladost Kultúregyesület Szabadkáról, a Szabadkai Talentum Egyesület, és a környékbeli falvakról, Ludasról, Hajdújárásról és Horgosról fognak jönni a táncsoportok, zenekari kísérettel, és aztán este szintén a zenei lesz a főszerep, Lili és Blue, illetve a Rávnica Tambura zenekar zárja a szüreti napokat. Újdonság idén a Bor utca, ami megrendezésre kerül, a Vigadó és az Emlékút közötti sétányon.
3: A megszokott helyen más fesztiválok alkalmával helyen, és szerintem a legjobb, legideálisabb.
4: Igen, ott a zenepavilon előtt a kisfaházikok ma kerültek felállítás, úgyhogy nagyon hangulatos lesz, lesznek helyi sajtok, helyi borok, lehet majd próbálni, kóstolni, vásárolni. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy jótékony jellegű a szüreti napok, ugyanis a felajánlott zöldségeket és gyümölcsöket, amit kiállítunk, azt utána Kolefka gyermekotthonnak ajánljuk föl. És hát velünk lesz szombaton a Rotary Klub, akik szintén ugye jótékonysági célra gyűjtenek. Ezen kívül a rendezvényünkbe bekapcsolódik a Vitorlás Klub, hagyományosan ugye megrendezésre kerül a szüreti napok alkalmából a Vitorlás Regatta, valamint az állatkert is programokkal készül, lesz nyilvános állatetetés, állatsimogatás és mikroszkópos és távcsöves foglalkozások gyerekeknek.
3: Igen, sőt, nem is kell az állatkertig elmenni, mert hogy ilyenkor szokott lenni ilyen egyéb baromfi és kisállat kiállítás, amit szintén nagyon szeretnek az emberek és a gyerekek is, mert hogy ott, hogyha már végig sétálunk a Palicsi tó partján, és a kirakodó vásáron meg, hát megnézzük a programokat, akkor a sátorba be lehet térni és megnézni a kisállatokat is.
4: Igen, a kis vendéglőnél a parkolóban lesz felállítva egy sátor, és ott fognak majd
3: tehát
4: helyet
3: megszokott
4: kapni.
3: Helyen
4: megszokott
3: szintén.
4: Helyen, igen. Állatok.
3: Tehát akkor szombaton és vasárnap gyakorlatilag nem kell otthon főzőcskézni, mert hogy minden mi szemszájnak ingere, ez megtalálható lesz szombaton és vasárnap a szüreti napok alkalmával Palicson, ahol valóban az idei évben is a legkisebbektől a legnagyobbakig van program, van látnivaló, van fogyasztanivaló. És hát este még akkor le is lehet táncolni akár, lehet egy picit bulizni ezt az egészet, és egész napra való, úgyhogy remélem, hogy idén is nagyon nagy látogatottsága lesz ennek a rendezvénynek, hiszen mindig ilyenkor, most mondanám, hogy telt ház van Palicson, inkább azt mondom, hogy betelik a Palicsi tópartja. És remélem, hogy az időjárás is kedvezni fog.
4: Igen, bízunk benne. És szeretném azt is elmondani, hogy idén family friendly, vagyis családbarát minősítés kapott a szüreti nap.
3: Gratulálunk.
4: Tehát, igen, köszönjük szépen. És ez is egy bizonyíték annak, hogy fontosak nekünk a családok, a gyerekprogramot, de hát igazából, ahogy mondtad, minden korosztály találni fog magának valami érdekeset, úgyhogy mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, és arra buzdítunk, hogy térjenek ki hozzánk.
3: Aki nem hiszi, az menjen el szombaton vasárnap. És győződjön meg róla. Köszönöm, hogy befáradtál.
4: Köszönjük szépen, köszönjük.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajókat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: A Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is.
0: A múlt dallamai? A jelen hírei.
1: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1-en.

0: 107,1 MHz.
1: A mindennapok része.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szeptember 9-én Ádám napján egy újabb mozaik végéhez érkezünk. A mai napon is színes témákkal vártam a hallgatókat, hiszen Kisboldogasszony napjáról is szó volt, a 6000 dináros támogatásról is, amelyet egyébként Facebook oldalunkon visszahallgathatnak, vagy pedig a panonrtv.com Szabadkai Magyar Rádió oldalán vissza tudják hallgatni. Még egyszer, hogy tisztában legyenek, hogy mi a teendő és kinek jár a támogatás. Emellett bemutattuk a Topolyi Alapfokú Zeneiskolát, és az imént ismertettük a 36. Palicsi Szüreti Napok programját, még ha nem is teljes egészében, de szemezgettünk belőle. A folytatásban a híreket követően beszéljünk róla, benne pedig Harmad Károly ferences szerzetessel hallhatnak beszélgetést. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó vételt és kellemes rádiózást kíván Búzás Zsuzsanna.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna.
4: Választások 2026.
3: A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke Facebook bejegyzésében. Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetésre. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségeire is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. A pártelnök szerint nyílt és pozitív kampányra készülnek, amelyben minden vajdasági magyarra számítanak. Nem indul az előrehozott szerbiai parlamenti választáson a Szabad Polgárok mozgalma, értesült az N1. A párt ehelyett a Hallgatói mozgalmat támogatja a választáson. A párt korábban azt közölte, csak abban az esetben állít saját jelölteket, ha sikerül egységes listán összefogni a parlamenti ellenzék pártjait. Mivel ilyen megállapodás nem született, a mozgalom úgy döntött, nem vesz részt önállóan a választási versenyben. A Szabad Polgárok mozgalma már korábban jelezte, hogy az ellenzéki összefogás elmaradása esetén kész támogatni a hallgatói listát, amennyiben annak politikai álláspontjai nem kerülnek ellentétbe a mozgalom alapelveivel.
4: Választások 2026.
3: 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Az ünnepségnek a Prosciencia Nature Alapítvány oktatási központja adott otthont, ahol a tanév kezdetével együtt a végzősök sikereit is méltatták. A Zentai Konzultációs Központ a következő tanévben is azon dolgozik majd, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára helyben biztosítson versenyképes, korszerű és a térség igényeihez igazodó oktatást.
2: Sport.
3: Hajnalig tartó mérkőzésen búcsúzott a címvédő Carlos Alcaraz a US Open-től. A spanyol teniszezőt a hazai pályán játszó Ben Shelton győzte le 5 szetben. Egy több mint 4,5 órás mérkőzésen. Alcaraz ugyan megnyerte az első játszmát rövidítésben, Shelton azonban fordítani tudott, és a döntő szett is tiebreakben dőlt el. Az amerikai 9-7-re vezetett, majd egy ásszal lezárta a találkozót. Az elődöntőben Shelton honfitársával, Francis Tiafoeval találkozik, így biztosan lesz amerikai játékos a döntőben.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 32,5 fokot mutat a hőmérő, a hét második felében változékonyabbra fordul az idő, csütörtöktől északon és nyugaton, szombattól pedig az ország többi részén is csökken a hőmérséklet. Csütörtökön főként a hegyvidéki területeken, pénteken és szombaton már máshol is esőre, helyenként zivatarokra lehet számítani.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: 5 évtizede szolgálja hivatását Harmad Károly ferences szerzetes, akit 50 évvel ezelőtt szenteltek pappá. A vajdasági magyar katolikus közösség meghatározó lelkipásztorával, életútról, hitről, közösségépítésről, valamint az elmúlt fél évszázad legemlékezetesebb pillanatairól kérdezte Szabó Hangya Teréz.
2: Fél évszázada, nehéz kimondani is, hogy pappá szentelték, és ez egy nagyon szép aranyjubileum, amiről majd azért részletesebben is szeretnénk beszélgetni a beszélgetésünk során. Dicsértessék a Jézus Krisztus! És gratulálok az 50 évéhez!
3: Nem tudom külön választani csak a papi tevékenységet az egész életemtől, amely többek között szerzetesi életforma is kellene, hogy legyen. Ugye nem mindig voltam eléggé következetes, ezt az úrtól mindig szoktam kérni bocsánatot is ezért, de ezt csak úgy egybe tudom valahogy szem előtt tartani, mert nem, azt hiszem, hogy az embert nem lehet darabokra vágni, és egyik dolog a másikra nagyon is kihat. Hát papként, ami számomra nagyon fontos és nagyon pozitív, az az, hogy segíthettem az embereken. Függetlenül attól, hogy sokan azt mondják, hogy hát a papnak mivel a dolga van, elmondja a misét, vagy mond egy prédikációt, olyat, hogy senki se érti, de hát attól még megél, mert így is, meg úgy is támogatják a hívek. Viszont én az a volt mindig a véleményem, hogy valahogy úgy kellene Krisztust átadnunk, hogy megtestesítsük az embereknél. Tehát, hogy az én tanácsom, az én szavam, az én megfogalmazásom, vagy az én életem által érezzék azt, hogy valamilyen módon Krisztus újra itt van közöttünk, illetve hogy állandóan itt van közöttünk, és azt mondja, hogy a pap egy olyan személy, aki erre fölhívja a figyelmet, mégpedig már önmagából, a helyzetből kiindulva is, hiszen őt megkülönböztetik, ő pap. És egy kicsit itt szeretném megemlíteni azt, amit az egyik lurkóházban éltem meg egyik alkalommal, amikor mentem befelé, és hát siettem, és akkor hát ott a gyerekek elkezdenek besírgetni, hogy hát jön az atya, jön még jobbra-balra, és akkor az egyik beszól, hogy azt mondja, nem az atya jön, hanem a pap jön. Tehát valamilyen módon azért az emberekre kihat az, hogy maga a tény, hogy valaki ezt a pályát választotta. Ez olyan pálya, ami az emberiség történetében megvan kezdettől fogva, különböző formákban, Krisztus Urunk is alapítva az egyházat, vagy létrehozva jobban mondva, ő is apostolokat hívott meg, tehát akik ezt a kapcsolatot megteremtik az ember és Isten között. Ők tulajdonképpen mindig egy fölkiáltó jel, meg egy kérdőjel is, hogy te kapcsolatban vagy az Istennel. És ez az, ami engem erősít manapság is, és most idősebb koromra egyre jobban észreveszem azt, hogy fontosak lennének a papok az emberiség életében. Annyian fordulnak tanácsért hozzánk, bizalmuk van, kérnek bennünket akkor is, hogyha látják, hogy hát néha ezért nem vagyunk a hivatásunk magaslatán, mert emberek vagyunk, ezt Isten nem angyalokat hívott meg a papságra, hanem embereket, tehát ezt megértik, és sokaknak tudtam segíteni, és ez nem csak rám vonatkozik. Én azt hiszem, hogy minden jó szándékú plébános pap, ahol igazán jó szándékkal és tiszta szívvel közeledik a hívekhez, ő nagyon nagy segítség és támogatás lehet.
2: Ezt be is bizonyítja a teljes munkássága, de mielőtt erről beszélünk, azért a rendkedvéért mondjuk el, hogy Oromon született, és itt végezte első iskoláit, majd Szabadkán, Zágrábban, Fiuméban, Assisiben és Budapesten is tanult. Nehéz volt ezeket az ismereteket elsajátítani, meg nagyon sok vizsgát kell tenni. Ugye a szerzetes rendbe igyekvőknek még több vizsgájuk és fogadalmuk van, mint azok, akik egyszerű idézőjelben katolikus papok.
3: Hát igen, ha más nem, akkor legalább a lelkiség története az, ami hozzájön, hiszen az újonc év alatt mi nem csak a ferences lelkiséggel és szellemiséggel ismerkedtünk, hanem általában az embernek az Istennel való kapcsolatával. Tehát ez külön egy éven át, általában erről voltak a napi előadások, elmélkedéseink, és ez az, ami hozzájön még a többihez. Természetesen, hogy ebbe be volt kapcsolva utána a különböző formái is, az Istenhez való közeledésnek, az imától kezdve egészen az önmegtagadásokig. Tehát itt arról is szó esett például, hogy ne lakjunk jó, soha se teljesen az ebédnél, hanem amikor a legízletesebb, akkor ott hagyjuk abba. Meg aztán, hogy ha nem tudunk ebéd után jót aludni, akkor azt jelenti, valami nem volt jó az ebéddel, meg hasonló dolgokra is. Tehát sok mindenre kiterjedt a figyelmünk. Nem volt egyáltalán könnyű. Ezt azért is mondom, mert szinte 2-3 évenként váltottam a nyelveket és iskolákat, és ez azért kihatott rá a végén, amikor már egy kicsit Újvidéken, hát hogy úgy mondjam, egy kicsit lenyugodtam, akkor sok mindent utána kellett még olvasnom, és közelebbről is megismerni a dolgokat, hiszen a nyelvi nehézségek azok akkorák voltak, hogy amikor elkerültem a gimnáziumba, akkor az egyik osztálytársam, aki szintén szabadkai és ismerjük is, ő volt a fordítom nekem magyar gyerekre, hogy horvát. Aztán arról nem beszélve, hogy amikor például a biológia órán válaszoltam a táblán, hogy egyesek majd kiestek a padból a röhögéstől az osztályban, hogy én milyen horvátsággal beszéltem. Na de hát ez mind része volt az életnek. Ezeket a nehézségeket sikerült áthidalni, és hát menni, hogy úgy mondjam, előre.
2: A Ferences rend Cirilról és Metodról elnevezett horvát tartományának a tagja, 74-ben örökfogadalmat tett Castellóban, és pappá 1976. június 26-án, tehát a teljes évforduló most volt nem régen, a szabadkai székesegyházban szentelték, és szolgált Szabadkán, Nasicén, Bécsben, Újvidéken, ahol a leghosszabb ideje ott van. Nehéz volt ez az út?
3: Ez a fiatalkori út nem volt olyan nehéz. Ez valahogy úgy éreztem, hogy az ember még fiatalonként teli van lelkesedéssel, és hát megőrizni ezt a fiatalos lelkületet ebből a szemszögből nagyon fontos dolog. Ezt mindig is hangoztattam, és én ezt vallom is. Szent Ferenc atyánk halála előtt a testvéreket arra buzdította, hogy fogjunk hozzá testvérek, eddig még semmit sem tettünk, pedig már halála előtt volt, Krisztus sebeit viselte. Ez számomra egy példa volt, és mai napig is Szent Ferenc ebben a lelkesedésében példa. Ha nem tudunk lelkesedni Krisztusért, akkor szörnyűvé válik a mi tevékenységünk. Akkor én nem tudom, hogy mit kellene akkor kitalálni, és ha valakinek, különösen szerzeteseknek, akikkel, hát, vagy szerzetesnők, akik bizonyos problémákkal küzdenek, hogy hagyják-e, ne hagyják-e, ott minden. Az én kérdésem csak az, hogy szereted-e Jézust? Hogy ő miatta fogadtad ezt el? Aztán, hogy bűnös vagy, meg ez, meg az, azt már majd elintézzük, de az a kérdés, hogy van-e alapvető motivációd, van-e mély hited? És ott, ahol van, lekicsinyülnek, letompulnak a nehézségek. Amikor nekem nem egyedül kell például egy példa vinnem a keresztet, hanem azt mondhatom, hogy hát Jézus is vitt át, akkor most én legyek éppen a kivétel. Ez is már egy erőt ad. És nem beszélve sok minden más téren, hogy ez mi mindent jelent. Ugye jönnek az emberek is, hát ilyen nehézségek, olyan nehézségek. Mondom, hát kérted Jézust, hogy segítsen? Fölajánlottad neki ezt valamire? Valami jó célra, valami értelmes dologra? Hát akkor egy kicsit elgondolkodnak. Na, tehát a fiatal korban ez nem volt ekkora ennyire a központban, de ott is már meg voltak a nehézségek. A gimnáziumban is már érezhető volt az, hogy hát...
2: Sokat kell tanulni.
3: Az is sokat kell tanulni, az biztos nagyon jó gimnáziumunk volt, azt el kell is, mert ilyen rendkívül jó tanáraink voltak. Azt csak utána fedeztem fel, amikor Szabadkára kerültem, és hát a fiataloknak itten hitoktató is voltam egy kicsit, illetve hát akkor tájt még nem iskolai hittanról volt, hanem hittanorsok, hittan csoportok, és amikor láttam, hogy előbb olyan kisebbségi érzetem volt, hogy hát a mi gimnáziumunk, ez ki tudja, ez ilyen papi elferdített, ki tudja, és amikor végén láttam, hogy hát alig tudnak valamit, akkor büszke voltam, hogy milyen jó tanáraink voltak, hogy hát én se sokat tudtam, de ahhoz képest azt mondom, hogy jó alapvető tudást nyújtottak.
2: Mi vezette a papi pálya felé, illetve hogyan választotta épp a ferencesek rendjét? Szent Ferenc példája bizonyára nagyon hatott önre, de hogyan került éppen ebben a rendben?
3: Hát valószínűleg, hogy az a viccnek a csattanúja, amelyről tudunk, vagy ismerjük, többek között azt is fölteszi a kérdést, hogy hát nem is tudjuk, hogy miben áll a ferences szegénység. Ad is egyik dolog, amit azt mondja a vicc, hogy a jóisten sem tud. Tehát nem annyira nehéz ad a szegénység, meg lemondani. Csak furcsa az emberek számára, és én nem tudom megmagyarázni nekik, mert a Újvidéken is ott vagyok már annyi ideje, de nem tudják valahogy megérteni azt, hogy például nekem nincs autóm, hanem azt mondják, hogy az én autóm. Hát nem az én autóm, rendháznak az autója. Tehát nincs saját autóm, nincs saját házam, nincs saját vikendházam, nem is vehetek vikendházat, nem is építhetek magamnak. Ilyesmiket nem tudnak az emberek, és akkor ugye azt gondolják, hogy az nem tudom milyen nagy humbuk. Persze nem könnyű azt mondani, amikor a például az előjára azt mondja, hogy hát erre nincs pénz, most nem lehet megvenni, mert mi úgy gondolnánk, hogy hát van egy szép terve, majd megveszem egy komputert, vagy laptopot, vagy valamit, amit szabad, ugye? Nem, nincs pénz rá, akkor ezt nem könnyű elviselni, tehát ez biztos, hogy nehéz. Viszont én a szegénység fogadalmából kifolyólag megtanultam azt, hogy mindent kaptam, és semmi sem az enyém. És ez úgy valahogy engem erősít. Szent Pál apostol is ezt mondta. Na most azon kívül, ha van is valami, és ezt meg tudom osztani másokkal, akkor az még nagyobb öröm. Ha az autóban nem csak én kocsikázok, hanem mást is el tudok vinni egy helyre. Tehát vannak ilyen dolgok, amelyek könnyűvé teszik ennek a megélését. És aztán nincs gondom, hogy háztető beázik, nem ázik. Ha beázik, majd annak a testvérek, összeadunk is, megjavítjuk. Ha pedig beházik, akkor jó van így is, majd lesz valahogy.
2: Már egészen fiatal kora óta sok feladatot fölvállalt, hát végül is nagy hatással volt az egész vajdasági keresztény életre is. Könyv és lapkiadó, írói munkássága van, újságírói, fordítói tevékenysége, elég csak a hitéletet, az Agapé kiadványokat, a Magyar Szót, a Távlatok, saját műveket, fordításokat említeni, olaszról, horvátról, németről, angolról, nem is tudom mind felsorolni, rádióműsort is vezetett. Ezek civil feladatok, de nyilvánvalóan a hit szolgálatában álló civil feladatok, és ezek mennyire segítették az evangélium terjesztését, illetve, hogy is mondjam, a ferences lelkének a megelégedettségét, ha szabad így mondani.
3: Inkább azt mondanám, hogy Pál apostolnak a gondolata volt az, ami mindig is erősített, kezdettől fogva, hogy az evangéliumot hirdessük minden lehető módon. Na most ezt én így röviden fogalmaztam, nem szó szerint. Na ez nekem mai napig egy fontos dolog, amit Pál apostol elmondott, és ennek köszönhetően ennek tudom be azt, hogy a különböző területeken próbálkoztam, igyekeztem valamit előmozdítani. Én azt is vallom, hogy nem mi vagyunk a legfontosabbak, hanem az Istennek az ügye. És az Isten sokszor az ő ügyének, akár csak a beindításához is valakit meghív, valakivel közre akar működni. Ez egy rendkívüli nagy bizalom a Jóisten részéről az ember felé. Tehát nem dob ki téged, hanem azt mondja, hogy legyél munkatársam. Ez pedig nem lehet örök. Az mi életünkben semmi sem örök. Tehát ha én annyit is meg tudtam tenni, hogy valamit valahol beindítottam, például a Mária Rádiót, vagy a gondolatát, meg az előkészületeket, azt, ami nem látszik a háttérben, és az, amikor a dossziékat otthon őrzem, azt arról az emberek nem tudnak. De ha nem lett volna ez, én elgondolkoztam sokszor, hogy akkor, tehát hogy állna például a Mária Rádió is, vagy pedig a vallási programok az Újvidéki Rádión. Azt is tudnunk kell, hogy 89-ben onnan indultunk az első, is tőlünk, ami templomunkból történt, az első éjszakai szentmisének a közvetítése, karácsony éjszakai szentmisének. Tehát bátorság kellett, illetve ötlet is, emberek, akik mellém álltak, az is nagyon fontos, hogy azért a Jóisten, amikor meg akar valamit valósítani, akkor megleméri az embernek a képességeit, és ha nem küld segítséget, és olyan nagy a feladat, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy az tőle származik-e. Ha pedig küld segítséget, például mint a Domus Pati esetében a legrészrevehetőbb az, hogy a kezdetnél, amikor kezdtük, 36 horgosi traktor hozta a homokot arra a területre, hogy egy kicsit följavítsuk az egésznek az állagát. Tehát nagyon a Jóisten ott is közbelépett és megmutatta, hogy jó, ha van, ha csináljátok, akkor hozok nektek még segítséget. És én azt hiszem, hogy ez mindig fontos. Ugye mondja, van az a kicsit humorisztikus hozzáállás, hogy hát úgy állj a munkához, hogy mások is hozzáférjenek. Én azt hiszem, hogy vallási szemszögből nézve én ezt úgy tartom, hogy igen, álljál oda úgy, hogy a Jóisten is odaférjen még. Ne told ki őt, mert ha őt kitolod a munkádból, ha ő nincs benne, ha kirekeszted, akkor aztán a végén te magadat is ki fogod regeszteni.
2: Rendi megbízatásai, szolgálatai is igen komolyak voltak. 7 alkalommal generális vizitátora a magyar ferences entitásoknak Magyarországon, Erdélyben és Amerikában. 5 éven keresztül a ferences rendben a magyar ferences nevelés koordinálásával megbízott generális delegátus. Saját rendtartományában 3 éven keresztül tartományi tanácsadó, 82 óta az Újvidéki Ferences Rendház elöljárója, ez se kis dolog, ahol sajnos ugye most már csak egyedül szolgál, illetve a Domus Pacis Ferences Lelkigyakorlatos és Közösségi Ház alapítója és vezetője, a Bonaventurium Ferences Művelődési Ház és Fiú Kollégium alapítója, a Poverello Alapítvány alapítója és a kuratóriumi elnöke. Ezt mind hogyan tudta fölvállalni? Már nem is fér bele a felsorolásba se, a 24 órába meg pláne nem.
3: Egyrészt azt kell mondanom, hogy én nagyon szép példát kaptam a szüleimtől a szorgalmas és a becsületes munkát illetően. Én ezért nagyon hálás vagyok nekik. A Jóisten pedig ehhez még hozzáadta az ő segítségét és támogatását. Hogy sikerült ez mind, hát azt csak is neki köszönhetem, a Jóistennek. Mert bármikor elhivatott volna az életből is, meg minden történhetett volna. Én azt is nagyon jól tudom, és nagyra értékelem, hogy sokan a háttérben imádkoztak, és imádkoznak értem. Én az imának az erejét vallom, van neki ereje, és ez nagyon sokat jelentett a múltban is, és én azt hiszem, hogy minden nap is ez fontos, úgyhogy az imát azért nem kellene abba hagyni.
2: Nagyon nagy feladatokat vállalt az oktatás terén, ami azt hiszem, hogy talán a legnagyobb szolgálat, mert hiszen a jövő nemzedékét segítette fölnevelni a Szabadkai Egyházmegye Teológiai Katekétikai Intézetének magyar tagozatának az igazgatója és tanára volt. Egyháztörténelem? Miért éppen egyháztörténelem a kedvenc tantárgya,
3: melyet tanított? Az innen az volt az alapvető, a kiinduló pont. Én egyháztörténelem területét ismertem jobban, mégis azon belül is a ferences történetet, és azon belül is a ferencesség történetét a józsefizmus ideje alatt, tehát a kalapos császárnak az ideje alatt, hogy mi történt a ferences házakkal. Tudjuk, hogy ő nagyon sok kolostort feloszlatott, ahol nem volt praktikus foglalkodás a hívekkel, azokat meg is szüntette. Tehát én úgy érzem, hogy ezen a téren is igyekeztem tenni, amit tudtam, habár nagyon sokan racsolnak, vagy racsoltak a teológián is, mert ugye nem tudták kimondani a rémet K betű nélkül, vagy fordítva, ugye nem a, szoktam mondani, hogy nem a kréme a teológiának, hanem a réme a teológiának, de én úgy voltam vele, hogy ha ennek egy harmadát is megjegyzik, ezt a saját tapasztalatomból kiindulva mondtam, egy harmadát is megjegyzik, azért ez kell. Krisztus Urunk is magas mércéket állított. Azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei atyátok. Elérhetetlen cél az ember számára. De ha azt mondta volna, hogy hát legyetek tökéletlenek, azt pillanatokat elértük volna. Tehát ő magasra teszi a lécet azért, hogy legalább azt kihúzzuk magunkból, amit tudunk. Aztán többit majd ő hozzáadja.
2: És atya a jubileum alkalmából készítette leltárt.
3: Én úgy szoktam mondani, hogy nem szeretek foglalkozni a tavalyi hóval. Azt igen, visszanézni és megnézni azt, hogy mit lehetett volna szebben, mert ki tudja, mikor mi akad még az életben feladatul, hogy azt jobban megcsináljam, de úgy vagyok vele, hogy én, amit tudtam, őszintén szívből azt adtam. aztán többit majd a Jóisten adja, és a híveknek az imája adja.
2: De azért számtalan elismerést is kapott, és engedje meg, hogy csak egyet említsek, ezt a legújabbat, amelyet a pápától kapott, ez pedig az egyházért és a pápáért elnevezésű pápai kitüntetés, az úgynevezett érdemkereszt elismerés. És ez nem véletlen, hogy ott Rómában is észrevették, hogy azért dolgozik itt egy ferences, akinek a munkája eredményes.
3: De azt is úgy vették észre, hogy mások itt előbb észrevették és továbbították. Nekem a különböző ilyen díjak és kitüntetések, ezek tulajdonképpen csak megerősítenek, hogy ami van még erőm, meg lehetőségem, meg képességem, azt szenteljem Istennek. Tehát nekem ez egy bátorítás. Az én értékem ezzel nem nőtt, és nem is kisebbedett, ebben mindig tisztában voltam az életben. Nem az teszi nagyja az embert, amit kívülről ráragasztanak, vagy mit tudom én, ilyen övet, olyan övet kap, ilyen címkét, olyan címkét, ilyen rangot, olyan rangot, nem azt teszi nagyja az embert. Úgyhogy akkorák vagyunk, vagy olyanok vagyunk, akkorák vagyunk, amikorák Isten szemében vagyunk, mondaná Szent Ferenc atyánk.
2: Az ön megítélése szerint az 5 évtizedes szolgálata, fáradhatatlan és példamutató munkássága vajon meggyőze néhány fiatal papot arról, hogy igenis a ferences rendnek a tagja kell, hogy legyen?
3: Nem tudom, ezt úgy élem meg, ezt a kérdést is, hogy itt lehet, hogy én sem voltam a dolognak a magaslatán. Keveset beszéltem, és keveset buzdítottam az embereket, hogy merjék vállalni ezt a ferences utat. Nem azt mondom, hogy a többi az lenézendő, vagy lekicsinő véletlenül se, hanem az, hogy itt rendkívül nagy értékek vannak a mai ember számára is. Olyasmi, ami azelőtt nem volt. Például csak egy, hogy ne húzzam, egy dolog. Szent Ferenc az ő ködösségét úgy képzeli el, mint egy családi ködösséget, ahol egymással együttműködünk, ahol elmossuk a tányérját a másiknak is, ahol segítünk föltállalni. Tehát nagyon sok minden van, ami ebbe az irányba megy, és az alapvető dolgok között azt hiszem, hogy mindjárt úgy is lehetne mondani, hogy az ima után ezt a testvéri életet az a hangoztatjuk állandóan a ferences lelkiségben, napjainkban is, és a mai ember számára ez fontos. Például a ferences szegénység azt nem azt mondja, hogy élünk nyomorúságban, hanem azt mondja, hogy élünk szabadon, hogy ne kessen engem semmi, senkihez és semmihez, hanem szabadon tudjak menni oda, és az elhelyedések is a ferences rend, ugye, egy kicsit ezt szimbolizálják, hogy szabadon tudok menni bárhova, mert nincs, ami engem visszatartana. Nincs házam, nincs földem, nincs család. Tehát ez az, ami manapság is egy nagyon nagy üzenet, hogy próbáljuk meg egy kicsit önállósítani magunkat ragaszkodástól az anyagi javakhoz.
2: Hát reméljük, hogy ebben a munkában, szolgálatban is majd meghallgatásra talál. Köszönjük, hogy a vendégünk volt.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15. Solar Hero DOO.RS 069-123-35-15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
5: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
5: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Ajánló következik.
1: Puff!
2: Haver, figyelj!
0: Csütörtök esténként 20 és 22 óra között.
1: Hey, de széles jó kedvem van!
0: Rádió Diszkó.
3: A műsoretető
0: Kis János.
4: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Na, van valakinek valami jó nóta ötlete?
0: Itt újra felcsendülnek az örökzöld diszkos lágerek.
6: Bollare, Aiko Aiko, Alaballa, Hány gazdag lenne.
7: Ez kell ennek az országnak.
6: Icipici csiribiri sárga színe, kis bikini, takataka, takataka, meg ilyesmi, takataka.
0: Rádió Diszkó.
4: Ajánlót hallottak.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Zsuzsanna.
4: Választások 2026.
3: Feloszlatta a parlamentet és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. A köztársasági elnök az utóbbi majdnem két év belpolitikai feszültségeiről szólva azt mondta, szerinte azok nem kizárólag hazai politikai szereplők közötti konfliktusok következményei voltak, hanem külföldi hatalmak jelentős beavatkozása is szerepet játszott bennük. Hozzátette, többször hívta párbeszédre politikai ellenfeleit, de erre nem kapott választ. Az államfő szerint éppen ezért van szükség választásra, amelynek eredménye világosan megmutatja, milyen irányban kíván tovább haladni Szerbia.
4: Választások 2026.
3: Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampány nyitó rendezvényt holnap 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZE Budi nevű X-fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatása számít, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
4: Választások 2026.
3: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei asszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntöző rendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait 118 magyar elsős osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézményi folytonosságnak is köszönhető, fogalmazott. Megszavazta a Magyar Országgyűlés a vármegyék visszanevezését megyékre. A keddi ülésen elfogadott törvénymódosítás értelmében ismét a megye elnevezést használják majd a közigazgatásban, a főispánok pedig újra kormány megbízottak lesznek. A változtatás az alaptörvény korábbi módosítását vezeti át a jogrendszeren. A döntés érinti a miniszterelnök illetményét is. Ha a kormányfő egyben országgyűlési képviselő, fizetése a jelenlegi 3,8 millióról mintegy 2,5 millió forintra csökkenhet. Amennyiben nem képviselő, az illetmény továbbra is 3,8 millió forint marad. A képviselők emellett a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez igazították a házszabályt is.
2: Sport.
3: Elkezdődött az UEFA Bajnokok Ligája, kedden az első játéknap labdarúgó mérkőzéseit rendezték meg. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt. A kapuba Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. A Betis ugyancsak szoros találkozón 3-2-re nyert a francia Lille otthonában, míg az Aston Villa hasonló arányban győzött a Bruges vendégeként. A Manchester City magabiztos 2-0-ás sikert aratott a Porto ellen. A játéknap egyik legizgalmasabb összecsapásán a Real Madrid 2-1-re múlta felül az Internacionálét. A görög AEK Varga Barnabással és Vitális Milánnal a keretben 1-0-ra győzött az osztrák LASK Linz ellen. A második játéknap ma 18 óra 45 perckor kezdődik. Pályára lép többek között az FC Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Liverpool és az Atletico Madrid is.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén továbbra is 32 fokot mutat a hőmérő. A hét második felében változékonyabbra fordul az idő, csütörtöktől északon és nyugaton, szombattól pedig az ország többi részén is csökken a hőmérséklet.
0: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
5: és a Régió Rádió hullámhosszán.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható telefonszám. A Szabadkai Magyar Rádióban apró hirdetéseket hallottak, melyet elolvashatnak a Pannoner TV honlapján is, a www.pannonertv.com-on.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11, valamint délután 13:30-14.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: d'un moment, née d'un moment.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Feloszlatta a parlamentet, és október 25-ére kiírta az előrehozott parlamenti választást a szerb elnök. Elkezdődött az új tanév a Mate Zentai képzési helyszínén, és elrajtolt a BL szezon. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, következnek a részletek. Kiírták az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, aláírta a szerbiai parlament feloszlatásáról szóló rendeletet Alekszandar Vučić szerb államfő, valamint az előrehozott voksolások kiírásáról szóló határozatot. A választásokat október 25-én tartják. A szerb választási szabályok szerint a választás kiírása és megtartása között legalább 45, legfeljebb pedig 60 napnak kell eltelnie. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
4: A rendelet alapján feloszlatják a 2023. december 17-én megválasztott köztársasági képviselőházat. Alekszandar Vučić államfő a döntést a szerb kormány szeptember 7-én benyújtott, indoklással ellátott javaslata alapján hozta meg. Vučić közölte, hogy a parlament feloszlatásáról szóló rendelet az ország hivatalos közlönyben történő megjelenésének napján lép hatályba. Ezzel egy időben hivatalosan is megkezdődik a választási folyamat. Helytelen lenne arra a következtetésre jutni, hogy mindez kizárólag a Szerbián belüli politikai pártok vagy politikai szereplők közötti konfliktus eredménye volt. Nem csak külföldi hatalmak jelenléte, hanem jelentős beavatkozása mellett is voltak zavargások, rendbontások és konfliktusok, és mindezek tetejében megosztottá vált a társadalom. Ezért számtalanszor felszólítottam a politikai ellenfeleimet a párbeszédre, beszélgetésre, mert úgy gondolom, hogy a párbeszéd és a beszélgetés mindig gyógyító hatású, jó dolog, és a szavak, valamint az érvek cseréje mindig segít a konfliktusok megoldásában. A köztársasági elnök külön határozatban október 25-ére írta ki a képviselőházi választásokat. A választásokat a törvényben meghatározott választási szervek bonyolítják le, a képviselők megválasztásáról szóló törvény rendelkezései alapján. Az október 25-i választáson a szerbiai polgárok az új összetételű parlament képviselőiről döntenek. Az új parlament megalakulása után az alkotmányos és törvényi rendelkezéseknek megfelelően megkezdődhet az új kormány megalakításának folyamata is. Az államfő szerint a választásnak kell megmutatnia, milyen irányban haladjon Szerbia, miközben továbbra is az európai utat támogatja. Arra kérte a feleket, hogy a kampányt békésen és méltóság teljesen folytassák le, és kijelentette, hogy elfogadja a választók döntését. Szükség volt-e ebben a pillanatban választásokra, hiszen a parlament előző összetétele 2023. decemberében alakult meg. Ha nem lennének ilyen feszültségek, politikai nézeteltérések és konfliktusok, akkor természetesen nem lenne szükség választásokra. Minden halogatás veszélyeztetni az expót, és úgy gondolom a demokrácia fennmaradását is, amely hazánkban a politikai rendszer legjobb formája. Szerbiában tehát ismét előrehozott parlamenti választásra kerül sor. A pártok számára megkezdődik a kampányidőszak, valamint a választási listák összeállításának és benyújtásának folyamata.
5: Választások 2026.
3: A vajdasági magyar közösség politikai súlya is fontos tétje lesz az október 25-ére kiírt előrehozott parlamenti választásnak, hangsúlyozta dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke Facebook bejegyzésében Pásztor szerint a párt az elmúlt hetek felkészülése után készen áll a választási megmérettetése. Mint fogalmazott, a VMS-nek 21. századi programja és megfelelő jelöltjei vannak, akik között a párt tagjai mellett a közösségükben hiteles, a VMS-hez nem tartozó személyek is szerepelnek. A VMS elnöke kiemelte, hogy a választási eredmény hatással lehet a vajdasági magyarok számára fontos ügyekre, így az iskolák és intézmények jövőjére, a települések fejlődésére, valamint a közösség gazdasági lehetőségére is. Hozzátette, hogy a kampány során a VMS vajdaság minden pontján szeretne kapcsolatot tartani a magyar közösséggel. Koalícióban indul a közelgő szerbiai parlamenti választásokon a Szerbiai Szocialista Párt. Az SPS főbizottsága egyhangulag döntött arról, hogy az Egységes Szerbiával, a Szerbiai Szociáldemokrata Párttal és a Szerbiai Zöldekkel közös listán méretteti meg magát. A párt közleménye szerint az SPS politikájának két alappillére az államépítő és a szocialista irányultság. Céljuk Szerbia megőrzése, valamint az, hogy az ország fejlődéséből a társadalmi igazságosság elve alapján mindenki részesüljön. A főbizottság ülésén létrehozták a választási kampány lebonyolításáért felelős stábot is. Az SPS közölte, egységesen és teljes erővel készül a választási küzdelemre. Újvidékről indítják választási kampányukat a tüntető szerbiai egyetemisták. A kampány nyitó rendezvényt holnap 17 órától tartják a Szerb Nemzeti Színház előtt. Az eseményt az Eljött az idő, a diákok győznek jelmondattal hirdették meg az FTNSZE Budi nevű X-fiókon. A Nova.rs beszámolója szerint a megmozduláson nem csak az újvidéki, hanem más szerbiai egyetemek hallgatói is részt vesznek. A szervezők jelentős civil támogatásra számítanak, és azt közölték, hogy Újvidék lesz a kampány első állomása.
5: Választások 2026.
3: 49 új hallgatóval és 15 friss diplomással ünnepelte tanévnyitó rendezvényét a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Az ünnepségnek a Prosciencia Nature Alapítvány oktatási központja adott otthont, ahol a tanév kezdetével együtt a végzősök sikereit is méltatták. Korom Sarolta tudósít.
0: Ünnepelt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. A tanévnyitó ezúttal nem csak a kezdetekről szólt, 15 hallgató számára lezárult egy fontos életszakasz, a kezükbe vehették a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemen megszerzett diplomájukat. Kovács Kóródi Ádám, kertészmérnök.
2: A képzés remek volt, a tanárok nagyon jók voltak, nagyon segítőkészek, az évfolyamtársakkal is nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, nagyon jó barátságok születtek, nagyon jó kapcsolatok születtek. Én úgy gondolom, hogy minden nagyon rendben volt, nagyon szépen haladtunk a tanulmányainkkal.
0: A Zentai Központ fontos szerepet tölt be a vajdasági magyar felsőoktatásban. A fiatalok helyben anyanyelvükön szerezhetnek korszerű és a munkaerőpiacon is hasznosítható tudást. A képzések ugyanakkor folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz és a hallgatók igényeihez is. Lengyel László, a Prosciencia Nature Alapítvány ügyvezetője.
6: Igyekszünk követni azokat a trendeket, amiket a mai fiatalok kérnek. Tehát olyan oktatásmódszertannal, olyan tananyagok rendelkezésre bocsátásával, amiket ők már ugye digitális platformokon, vagy akár már most az AI használatával is könnyen használnak, jól használnak. E felé megy ez a tagozat is. Igyekszik tehát a kor szellemének megfelelően egy stabil tudást és egy olyan hallgatói felkészültséget adni, amivel itt a mi térségünkben megállják a helyüket a végzettek.
0: Az új tanévben 49 hallgatóval gyarapodott a Zentai Központ közössége, a képzés fókuszában pedig egyre inkább azok a kérdések állnak, amelyek a mezőgazdaság és a társadalom jövőjét is meghatározzák. Bújdosó Zoltán, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem oktatási rektor helyettese.
7: A napjainkban, különösen az elmúlt évtizedek klímaváltozási problémái, fenntarthatósági, vízgazdálkodási problémái azok, amelyek egyre inkább érdeklik a fiatalokat, hiszen tulajdonképpen a jövőnket ez határozza meg, az ő tanulmányaik utáni munkájuk fogja ezekre a nehéz kérdésekre megadni majd a választ.
0: A Zentai Konzultációs Központ a következő tanévben is azon dolgozik majd, hogy a vajdasági magyar fiatalok számára helyben biztosítson versenyképes, korszerű és a térség igényeihez igazodó oktatást.
5: Sport.
3: Elkezdődött az UEFA Bajnokok Ligája tegnap. A Borussia Dortmund 3-2-re múlta felül a Villarrealt. A kapuban Gulácsi Péter több bravúros védést is bemutatott. A Betis ugyancsak szoros találkozón 3-2-re nyerte a francia Lille otthonában, míg az Aston Villa hasonló arányban győzött a Bruges vendégeként. A Manchester City magabiztos 2-0-ás sikert aratott a Porto ellen. A játéknap egyik legizgalmasabb összecsapásán a Real Madrid 2-1-re múlta felül az Internacionálét. A görög AEK Varga Barnabással és Vitális Milánnal a keretben 1-0-ra győzött az osztrák LASK Linz ellen. A második játéknap ma 18 óra 45 perckor kezdődik. Pályára lép többek között az FC Barcelona, a Paris Saint-Germain, a Liverpool és az Atletico Madrid is. A pontos idő 16 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg. Újból üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán. Jönnek a részletek. Vajdaság fejlődése szempontjából fontos beruházások valósulnak meg, mondta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a Szabadkai Magyar Rádiónak. Példaként út, egészségügyi és közműfejlesztéseket említett. Az idei aszály kapcsán kiemelte a vízgazdálkodás fontosságát. A tartomány közel 400 millió dinárt biztosított a vízalap számára az öntözőrendszerek és csatornahálózat működtetésére. Az oktatásról szólva elmondta, idén 1290 magyar gyermek kezdte meg tanulmányait 118 magyar első osztályban. A felsőoktatás kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy az Újvidéki Egyetem továbbra sem szerepel a világ 1000 legjobb egyeteme között, miközben a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkaron 50%-kal nőtt a beiratkozók száma, amely az intézményi folytonosságnak is köszönhető, fogalmazott. Agárdi Gábor a mikrofonnál.
8: Vajdaság fejlődése szempontjából fontos döntések születtek a tartományi képviselőház legutóbbi ülésén, nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak adott interjújában Juhász Bálint, a képviselőház elnöke. Beszélt idegenforgalmi, egészségügyi, közmű és oktatási fejlesztésekről is. Hangsúlyozta, hogy habár lehetne sorolni a számokat, mégis a tervezett, a folyamatban lévő és a megvalósult projektek tükrözik igazán a költségvetést.
9: Magyar Kanizsa Martonos községi út rehabilitációja, Zentai utcák aszfaltozása, Magyar Kanizsa gyógyfürdőbe egy kisebb felújítás, a Felsőhegyi egészségház rendelője, kisegyesen széles utca útpályának helyreállítása, és számos projekt még, hiszen a költségvetés az számoknak a halmaza, fontos a százalék, fontos, hogy mekkora összeg, de igazából az emberek szempontjából ezek a projektek adják meg az értelmét.
8: Juhász Bálint a régió csújtóaszályról is beszélt. A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet óriási kihívások elé állítja a mezőgazdaságot. Kifejtette, hogy vízgazdálkodás szempontjából felelős stratégiai hozzáállásra van szükség. A kérdéssel a tartományi képviselőház is kiemelten foglalkozik.
9: Közel 400 millió dinárt biztosítottunk a vízalap számára, hogy a Duna és a hozzá kapcsolódó csatornahálózatban elvégezésre kerülhessenek azok a munkálatok, amik biztosítják azt, hogy az öntöző rendszerek ne álljanak le, hogy ne száradjanak ki ezek a csatornák, és így a talajvíz ne húzódjon vissza ezen a területen. Azt gondolom, hogy gyors reagálással sikerült ott elérni.
8: A politikus beszélt az iskola kezdésről és az oktatás kérdéséről. Emlékeztetett arra, hogy idén több magyar elsős volt, mint az előző évben. 118 magyar első osztályban 1290 gyermek van. Pozitív példaként hozta fel Bajsát, ahol megduplázódott a magyar elsősök száma. Az egyetemi oktatás kapcsán pedig kifejtette, hogy sajnálatos, hogy az Újvidéki Egyetem nem jutott vissza a világ 1000 legjobb egyeteme közé. Ugyanakkor elismerően szólt a magyar tannyelvű tanítóképzők arról, ott 50%-kal emelkedett a beiratkozók száma, ugyanis kiszámítható a tanulás lehetősége, és adott az intézményi folytonosság.
3: Új tornatermet kapott a Láza Kosztíth gimnázium Újvidéken. A csaknem 3 évtizeden működő iskola eddig saját sportcsarnok nélkül működött. Az új 2000 négyzetméteres létesítményt Zsárko Mityin újvidék polgármestere és Maja Gojkovics a vajdasági kormány elnöke együtt tekintette meg. A beruházás összértéke meghaladja a 717 millió dinárt, amelyet a város és a tartomány közösen biztosított. A tornaterem mellett két tanterem, öltözők, sportszerraktár és közösségi terek is helyet kaptak az épületben. A létesítményt mostantól több mint 1100 diák használhatja, így a gimnazistáknak nem kell más helyszínekre utazniuk testnevelés órákra. A projekt részeként 22 parkolóhelyet és egy szabadtéri amfiteátrumként is használható teret is kialakítottak.
5: Választások 2026.
3: Elfogadták a mezőgazdasági termelőket érintő helyi járulékfizetési kötelezettségek csökkentését a Topolyai Községi Képviselőtestület 17. rendesülésén. A kérdésről kisebb vita alakult ki a képviselők között, a napirendi pontot azonban végül nagy többséggel fogadták el. A képviselők összesen 14 napirendi pontot vitattak meg, amelyek között olyan fontos kérdésekre is kitértek, mint a község tavainak vízellátása és a szennyvízelvezetés. Balázs Zita beszámolója.
10: A napirendi pontok többségét viszonylag gyorsan elfogadta a képviselőtestület. Az ülésen ugyanakkor ismét előkerült a topolyai szennyvízelvezetés problémája, valamint a Zsibel és a Topolyai tó súlyos, aszály okozta helyzete. A problémák mellett az ivóvíz minőségű víz szerinte illegális losolásra történő felhasználására is többször felhívta képviselőtársai figyelmét Cservenák Péter, a Zöld Baloldali Front önkormányzati képviselője.
11: Szentanúi vagyunk annak, hogy számos magánvállalkozó nem is győzi már a kutakat fúrni, és hiába, hogy a locsolásra a 30 méteres mélységig lévő kutak legálisan használhatók, olyan kicsi a vízhozamuk, ha még van bennük víz, hogy azt egy ilyen modern locsolórendszer pár perc alatt kiszív, és aztán két nap kell, hogy megint még teljen vízzel ez a kút. Ezért sokkal-sokkal mélyebbre fúrnak, aminek nagyobb a vízhozama. Ezzel az a baj, hogy ezek már ivóvíz rétegeket használnak locsolásra, ami nem etikus, mert nem az a gond, hogyha nem lesz termés, hanem csapban nem lesz ivóvíz.
10: A község vezetése egyetért az ellenzéki képviselő által felvetett problémákkal, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy dolgoznak azok megoldásán. A Svetitjevo mellett található tóvízellátásának problémáját már sikerült rendezni, és további intézkedések is folyamatban vannak a topolyai, valamint a Báskos útfalvi tóhelyzetének javítása érdekében. A kutak mélységének vizsgálatát szintén kiemelt ügyként kezeli a község vezetése. Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
12: A község területén több fúrt kút található. Ezek a fúrt kutak használjuk ezeket a fúrt kutakat ugye a lakosságnak a vízellátására, de vannak olyan fúrt kutak, amelyek nem ezt a célt szolgálják, hanem például mezőgazdasági célokra fúrták ezeket a kutakat. Azt gondolom, hogy ezeket a kutakat át kell ellenőrizni, és ez egy terepi munkát jelent, és tehát be kell járni a terepen ezeket a kutakat. Ebből a célból egy olyan átiratot fogunk megfogalmazni, és elküldeni a tartományi mezőgazdasági és vízgazdálkodási titkárságnak, hogy javasoljuk egy bizottságnak a felállítását.
10: A 14 elfogadott pont között szerepelt a mezőgazdasági termelőket érintő helyi járulékfizetés kötelezettségének csökkentése is, amelyet a testület nagy többséggel elfogadott. Ez azt jelenti, hogy a nehéz időjárási körülmények és a jelentős terméskiesés miatt a mezőgazdasági termelők terheit csökkentik. Zenta Gunarason teljes mentességet, a többi helyi közösségben pedig 50%-os kedvezményt biztosítanak a helyi járulék megfizetése alól. A következő képviselőtestületi ülés egy díszülés lesz a község napjának alkalmából.
5: Választások 2026.
3: Két hónap kihagyás után szeptemberben újból üzemel a Népkonyha Magyar Kanizsán. A szolgáltatást 110 polgár veheti igénybe. A rászorulókat a Szociális Központ választja ki, a program pedig a szerbiai és a helyi Vöröskereszt, valamint az önkormányzat közös szerepvállalásával valósul meg. Fejűs Ornella riportja.
13: A község területén jelen pillanatban 96 személy részesül ingyen meleg egy tálételben. Ez a téli hónapokban eléri a maximális 110 fős létszámot is. A Népkonyha a tiszamenti község egész területén működik minden munkanapon. Cseszkó Mónika, a Magyar Kanizsai Vöröskereszt titkára.
14: 10 alapélelmiszert kapunk a szerbiai Vöröskereszttől, ezt a 10 alapélelmiszert használják föl, bab, rizs, tésztafélék, zöldségkonzervek, gyümölcskonzerv, tészta, tehát ebből készül el. Ehhez bizony kell egy kicsit hozzávásárolni, tehát ez magában nem elégíti ki azokat a minőséget, amiket kell, hogy egy tálétel legyen. Ehhez a hozzávásárlást is szintén az önkormányzat biztosítja.
13: Magyar Kanizsa önkormányzata évek óta támogatja a helyi humanitárius szervezet Népkonyha programját. Éves szinten 1,5-2,5 millió dinár közötti összeget különít el erre. Fejsz Tamer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
15: több hónapja egyeztetünk már azon, hogy a logisztikát ellátó gépjárműbe, amiben több mint 300 000 kilométer van, le kellene cserélni, úgyhogy bízom benne, hogy napokon vagy heteken belül megoldódik ez a probléma is, hiszen a közbeszerzési eljárás és a beszerzési eljárás már a végéhez közeledik, úgyhogy bízom benne, hogy nem sokára a logisztikai szempontból is tudjuk támogatni továbbra is ezt a tevékenységet.
13: A Népkonyha program igénybevételére elsőként a helyi szociális központban kell jelentkezni, ahol a kérvényt néhány nap alatt elbírálják.
3: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradónkat hallották.
16: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van. Csütörtökön egy hideg front hatására erősen felhős, borongós időben lesz részünk, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, néhol zivatar. Sokfelé viszont élénk lesz az északi, északnyugati szél. Hajnalban 17, délután pedig 27 fok körül alakul a hőmérséklet. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Brasnyó Zoltán érkezik friss információkkal. A viszonthallásra!
17: Ami rólunk szól,
18: amiről Vajdaság beszél.
19: Információk, amikre támaszkodhat.
20: A 107,1-en.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
5: Rich girl, she buys her dreams.

0: Bueno.
1: Ajánló következik.
2: 18. Kukorica Fesztivál Tordán szeptember 18-án és 19-én. Számtalan program, kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, gyermekprogramok, happarti és kirakodó vásár is várja az érdeklődőket. Pénteken 18-án 18 órától a Juhász zenekar, szombaton 19-én 13 órától Palatinus Ervin és társai, majd Gut Emilia, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operetténekesek lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07-re, 18 óra 30 perctől pedig Balogh Tímea és Geri Tamás budapesti operetténekesek lépnek fel. Jelentkezni a versenyekre a 069 78 07 43 és a 069 55

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

Frank Sinatra, Louis Armstrong. Legendák a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban. A legendák nálunk szólnak.

a régi magyar zenék hullámhosszán. Németh Lehel, Dobos Attila, Széchy Pál. Régi barátok a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
4: Le meilleur.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó. Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.
3: Régi dalok,
2: szép emlékek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: lebegjen velünk a nosztalgia hullámain.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

Vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince.
0: Prince. A 80-as évek hercege, Prince. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: A nap legszebb dallamai.
1: A nap legszebb dallamai.
0: Most önnek szólnak.
2: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Most a zene vezet.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A lemez forog tovább.
3: Mert nálunk a nosztalgia a divat.

0: a mindennapok része. Szabadkai Magyar Rádió,
1: a 107,1 MHz-en.
2: Nem, egész jól dobol a srác. Ki ez a csák? Nem tudom, nem is el. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na, ó, basszus gitár.
3: Bőgő ezt.
2: Bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
3: Na, megjött a kicsó.
2: Ez a Bibi?
3: Igen.
2: Bibi.
3: Hi, hello.
2: Egy, két, három.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Szerdánként este. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: szerdánként este.
1: A blues legendái. Blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: érzi, hogy elkapta a blues, akkor a szíve biztosan hozzánk hoz.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A legjobb blues dalok nálunk szólnak. Ez tény.
1: Aztán.

szerdánként este füleljenek önök is. A blues legendái. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ha a blues a kedve, akkor az állomáskeresőt a legjobb helyre tekerte.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A legjobb blues dalok nálunk szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: A blues a kedve.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 107,1 a gitár igazi királyai játszanak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A klasszikus futamoktól a modern akkordokig.

0: ezüstes húrok, ezüstes húrok, ezüstes húrok, ezüstes húrok.
1: És a zsenik,
0: akik megszólaltatják őket.
1: A gitár most önnek sír, most önnek sír.
0: A 107,1-en.

0: Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Szakszint a gizek. Szabadka Imagyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Amikor a jó barát okozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A szerelem hullámhosszán.
2: Ez a 107,1 MHz. Don't close your heart.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene mindenki.
4: A zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.
1: Időtálló slágerek.
2: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Exiú slágerek a 107,1-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A hallgatók hullámhosszán.
4: A 107,1 MHz-en.